0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 2 óra után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül Kuki a lemezjátszók mögött, 5-től 7-ig, 7-től 8-ig pedig kívánságműsor. Viszont hétfőn is lesz kívánságműsor, méghozzá egy olyan, amit még soha nem hallottunk, és csak egyetlen egyszer lesz ilyen, legalábbis a tippel nem kell. Sebestyén Balázs, hétfő 10 órától délután 2-ig marad a stúdióban, nem megy haza a műsor után, hanem élőben teljesíti a kéréseket. Egy spéci, egyedi kívánságműsor elbukott egy fogadást, és tartja a szavát, és teljesíti a kéréseket, szóval hétfőn, itt a Rádió 1-en, addig pedig az igazi mai slágerek, most Teddy Swims-től The Door-t választottam, kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a szegedi ifjúsági napokon pedig továbbra is óriási a hangulat a rádió esztésnél, éppen Hamvai PG a lemezjátszók mögött, viszont holnap is lesz, már délután 5 órától délutáni helyszínünk, és mondom a délutáni line-upot, először Will Cox zenél, aztán a Loving Arms, utána Joer Junior, DJ Junior és Kollár, délután 5-től 10 óráig, tehát a délutáni helyszínünk pörök holnap is, aztán 11 órától bedurrantjuk megint egy nagyon nagy nyárzáró estére, egy nagy bulira a Parti Arénában a színpadunkat, addig pedig jönnek az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en, és most te lesz Kenji-től a Bambolé!

3-4 előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, köztük pedig Lói érkezik már is, aki már filmzenét is szerzett, az Ostwind, magyarul a Meredék című ifjúsági lovas filmsorozatnak az egyik betétdalát ő jegyzi. Ez meg az aktuális igazi mai sláger, David

0: az rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 3 óra, de mi nem állunk meg. A következő órában is hozzuk a legnagyobb kedvenceket. Készülök a Swish Disco, Jennifer Lopez és Mads Kerviki újdonságával is. A kezdésen pedig Bibi Rexát hozom a Faithless dallal, a New Religion-nál. Óriási kedvenc, pár perc is indítom itt a rádió egyet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az iskolakezdés előtti napok nem csak a füzetek és a táska beszerzéséről szólnak, hanem a gyerekek szervezetének átállításáról is. A hosszú nyári szünet után a megszokott késői lefekvés és a lassú ébredések ritmusát nem lehet egyetlen este alatt felváltani a korai iskolai idős menetrenddel. Ha a váltás hirtelen történik, az első hetekben a gyerek fáradt, nyűgös és figyelmetlen lesz az órákon. A szakemberek szerint a fokozatosság a legfontosabb kulcs, érdemes már 5-7 nappal az első becsengetés előtt elkezdeni a beszoktatást, naponta 15-20 perccel hozzák előbbre az esti fektetést és a reggeli ébresztőt. Így a szervezet belső órája szinte észrevétlenül áll át a szigorúbb napi rendre. Ugyanilyen lényeges a megfelelő alvás mennyiség biztosítása, ami életkoronként eltérő. A kisiskolásoknak 6 és 12 éves kor között napi 9-12 óra pihentető alvásra van szükségük a kiegyensúlyozott szellemi és fizikai fejlődéshez. A tinédzsereknél 13 és 18 éves kor között ez az igény 8-10 óra. Az alváshiány nem csak a tanulási képességeket rontja, de a gyerekek immunrendszerét is legyengíti a közösségbe visszatérés idején. Az alvás minőségét nagyban javíthatjuk néhány egyszerű szabály betartásával. Az egyik a digitális kivezetés. A képernyők kék fénye gátolja a melatonin, azaz az alvási hormon termelődését. Lefekvés előtt legalább 1 órával kapcsoljuk ki a tévét, és tegyük el a telefonokat és tabletet. Érdemes a lakás világítását is lejjebb kapcsolni, például kis asztali fényekre váltani. Alakítsuk ki és tartsuk magunkat az esti rutinhoz. Egy meleg fürdő, a szoba kiszellőztetése és egy közös olvasás segít lecsendesíteni az idegrendszert. De már a késő délután folyamán is érdemes arra figyelni, hogy ne fogyasszanak a gyerekek kólát, csokit, teát vagy pláne energiaitalt, olyasmit, aminek koffein tartalma van. A kipihent gyerek maga biztosabban és kevesebb stresszel indítja az új tanévet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió Egy Csak Igazi Mai Sláger megy, és folyamatosan kapom a képeket, videókat a kollégáktól a szegedi ifjúsági napokról. Hatalmasat megyünk, Hamvai PG után most már a Loving Arms zenél, és a színpad nem áll meg egyébként egészen reggel 5 óráig, mert hogy még Antónia is készül egy 1 órás szettel. Minden fotó, minden videó hamarosan kint a Rádió Egy social felületein érdemes követni. Én pedig az igazi mai slágereket hozom továbbra is közben, miközben picit sajnálom, hogy nem épp Szegeden vagyok, de hát itt is nagy kedvencek szólnak. Most például a Swedish Disco-tól Rehab-be szemfeltel. Ez a Sleep Tonight, amit indítom.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig J-Lo és David Guetta jön, akiről a csapat egy nagyon jó kis videót készített. Meg lehet nézni, hogy a Tomorrowland-en hogyan változott az elmúlt jó néhány évben, mert hogy 2007-től 2026-ig minden évből beraktak róla egy-egy képet, egy rövid videót, és meg lehetett nézni, hogy mind a szedben, mind a kinézetben hogyan változott, szerintem nagyon vagány, és hát komoly belegondolni, hogy mióta ott van. Ez meg a legújabb dala, Jennifer Lopez-zel, David Guetta és a Save Me Tonight a Rádió 1.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten hétfőn pedig Balázs duplázik, a reggeli műsor után jön egy kívánság műsora is. A következő órában mondom a részleteket. Meg persze hozom az igazi mai slágereket, elsőként Lóitól a Get Lucky-t már be is készítettem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Hamarosan végleg a múlté lehet a kötelező tananyagok magolásának korszaka. A mesterséges intelligencia az oktatást is gyökeresen átalakíthatja. De mire használható valójában a technológia az iskolapadban, és hol tart ebben a folyamatban Magyarország? Az algoritmusok legfőbb előnye a személyre szabott tanításban rejlik. Egy intelligens szoftver képes felmérni a diákok egyéni tempóját, feltárni a hiányosságokat és ahhoz igazított feladatsorokat generálni. A tanárok számára hatalmas adminisztratív tehermentesítést jelent a dolgozatjavítás automatizálása, így több idő jut a valódi mentorálásra és az egyéni fejlesztésre. Magyarországon a folyamat jelentős mérföldkőhöz érkezett, a szakképzésben már megkezdődött az MI rendszer szintű bevezetése, és az intézkedések értelmében legkésőbb 2026 végéig valamennyi hazai köznevelési és szakképzési intézményben a tanterv részévé válik a technológia tudatos használata. Az elmélet azonban még formálódik. A hazai felmérések szerint, bár az egyetemisták több mint 90%-a próbált már generatív eszközöket, a pedagógusok körében még jelentős a felkészítés iránti igény és az etikai aggodalom. Félnek például attól, hogy a diákok a saját gondolataik megfogalmazása és a kritikai gondolkodás fejlesztése helyett egyszerűen az MI-vel iratják meg a házi dolgozatokat és esszéket. Friss kutatási adatok alapján a magyar középiskolások döntő többsége nyitott a technológiára, de meglepő módon az osztálytermi oktatásban a közvetlen emberi jelenlétet részesítik előnyben. Úgy látják, az algoritmus kiváló vázlatíró vagy gyakorló partner, de az értékelést továbbra is a húsvér tanárokra bíznák. Összességében a cél nem a pedagógusok felváltása, hanem a munkájuk kiegészítése. A jövő iskolájában a mesterséges intelligencia nem okosabbá teszi a diákot, hanem segít neki abban, hogy a saját tempójában érhessen el sikereket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Halad az este, már 4 óra után járunk, én pedig Gámbrától a Hug Yourself-et készítettem be, viszont nemrég említettem, hogy Balázs hétfőn duplázni fog, és ez így is van, mert hogy a reggeli adás után 10 órától marad a stúdióban, és még 4 órát ráhúz a műszakra, és csinál egy élő kíványságműsort, egy olyat, amit szerintem még soha nem hallottunk, és egy olyat, ami egyben óriási élmény lesz, szóval hát mi ezzel készülünk hétfőre. Itt a Rádió 1-en pedig, ahogy ígértem, Kámrádion, a Hug Yourself az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: jó kis lendület. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel fél öt előtt járunk, hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Kuki pedig azt gondolom egy óriási pacsit érdemel. Nagyon nagy szetteket csinált a mai napon is a rádió stage-en, mind a két helyszínünkön. A délutánén is fellépett meg, este most az éjszakai helyszínt ő indította. Ami egyébként mindig pörög, nagy lendülettel és Antonioval a lemez játszók mögött. Én viszont most mégis Kukit választottam a folytatásra, mert tényleg hihetetlen nagyot ment ma. Ez Gardnerrel közösen Kukitől a Fire, az igazi mai slágerek között ezt indítom.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Gardner.
1: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha azt mondom, hogy Rádió egy konténer, szerintem sokan tudják, miről beszélek. Készüljünk! Ő meg Shakira, a

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kaposvári törzszászlós kapta az év katonája elismerést, összefogással törnék le a széna árát Somogyban. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Német Szabolcs törzszászlós, az MH Lachner György második ellátó ezred tagja kapta idén az év katonája elismerést. A szakember a kaposvári alakulat kiképzőjeként évek óta a katonák felkészítésén dolgozik. Munkája nem csak a szakmai tudás átadásáról szól, hanem a fegyelemre, kitartásra és helytállásra is nagy hangsúlyt fektet. Az elismerés számára különösen fontos visszajelzés arról a mindennapi munkáról, amelyet a kiképzések során végez. A díj egyben a kaposvári katonai közösség számára is rangos szakmai siker, tudósít a Vármegyei Heti Lap. A szárazság és a takarmány hiány mellett az elszálló széna árak is egyre nagyobb gondot okoznak a somogyi állattartóknak. Két lakócsai gazdálkodó ezért Széna Szalma gazdától gazdának néven közösséget hozott létre, hogy közvetítők nélkül találjanak egymásra az eladók és a vásárlók. Szerintük a takarmány sokszor több kézen megy keresztül, mire eljut az állattartókhoz, és minden közvetítő tovább emeli az árat. A kezdeményezők szerint már olyan gazdák is segítséget kértek tőlük, akik a drága takarmány miatt a gazdaságuk feladását fontolgatják. A közösséghez már az ország több pontjáról, sőt Erdélyből is csatlakoztak, számolt be róla a Sonline. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Mócár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
3: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni.
2: Továbbra is hőségre számíthatunk a térségünkben, 30-31 fokot mutathatnak a kijelzők. Gyenge hidegfronti hatást jeleznek a meteorológusok, viszont érdemi lehűlésben nem reménykedhetünk ennek hatására. Éjszaka sem lesz például 17 foknál kevesebb. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, a jelenlegi jelzések szerint majd jövő héten, talán szerdán érkezhet jelentősebb mennyiségű csapadék térségünkbe.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az iskolakezdés előtti napok nem csak a füzetek és a táska beszerzéséről szólnak, hanem a gyerekek szervezetének átállításáról is. A hosszú nyári szünet után a megszokott késői lefekvés és a lassú ébredések ritmusát nem lehet egyetlen este alatt felváltani a korai iskolai idős menetrenddel. Ha a váltás hirtelen történik, az első hetekben a gyerek fáradt, nyűgös és figyelmetlen lesz az órákon. A szakemberek szerint a fokozatosság a legfontosabb kulcs, érdemes már 5-7 nappal az első becsengetés előtt elkezdeni a beszoktatást, naponta 15-20 perccel hozzák előbbre az esti fektetést és a reggeli ébresztőt. Így a szervezet belső órája szinte észrevétlenül áll át a szigorúbb napi rendre. Ugyanilyen lényeges a megfelelő alvás mennyiség biztosítása, ami életkoronként eltérő. A kisiskolásoknak 6 és 12 éves kor között napi 9-12 óra pihentető alvásra van szükségük a kiegyensúlyozott szellemi és fizikai fejlődéshez. A tinédzsereknél 13 és 18 éves kor között ez az igény 8-10 óra. Az alváshiány nem csak a tanulási képességeket rontja, de a gyerekek immunrendszerét is legyengíti a közösségbe visszatérés idején. Az alvás minőségét nagyban javíthatjuk néhány egyszerű szabály betartásával. Az egyik a digitális kivezetés. A képernyők kék fénye gátolja a melatonin, azaz az alvási hormon termelődését. Lefekvés előtt legalább egy órával kapcsoljuk ki a tévét, és tegyük el a telefonokat és tabletet. Érdemes a lakás világítását is lejjebb kapcsolni, például kis asztali fényekre váltani. Alakítsuk ki és tartsuk magunkat az esti rutinhoz, egy meleg fürdő, a szoba kiszellőztetése és egy közös olvasás segít lecsendesíteni az idegrendszert. De már a késő délután folyamán is érdemes arra figyelni, hogy ne fogyasszanak a gyerekek kólát, csokit, teát vagy pláne energiaitalt, olyasmit, aminek koffein tartalma van. A kipihent gyerek maga biztosabban és kevesebb stresszel indítja az új tanévet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt most már, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, a Szegedi Stage-ünk még csak mozzárt be pár perccel ezelőtt. Hát ez a nap is jól sikerült szerencsére. Képek, videók hamarosan a Rádió egy Instagram, Facebookján. Az igazi mai slágerek között pedig a Fastboy már is a Good Life-val. Augusztus 29-e van egyébként a Beatrixek és az Ernák a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Ez a rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyüprik Shawn Mendes, akinek ugye egy brazil párja van, már lassan egy éve, és úgy tűnik, hogy egész komoly a dolog, nagyon sokat is van Brazíliában, bár most az előző hetet éppen Afrikában töltötték kis csillezéssel, nagyon menő fotókat posztolt róla. Sophia the Giants Purple

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, van még egy pici a nyárból, és úgy tűnik, hogy hát ilyen késő nyári hangulatban 24-26-28 fokkal telik a mai nap is. Mabel, don't call me up! A fogyarásban a hírek után ezzel folytatom a Rádió 1-en. Don't call me up, I'm going out tonight, feeling good
1: now you're out of my life, don't wanna talk about us. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Hamarosan végleg a múlté lehet a kötelező tananyagok magolásának korszaka. A mesterséges intelligencia az oktatást is gyökeresen átalakíthatja. De mire használható valójában a technológia az iskolapadban, és hol tart ebben a folyamatban Magyarország? Az algoritmusok legfőbb előnye a személyre szabott tanításban rejlik. Egy intelligens szoftver képes felmérni a diákok egyéni tempóját, feltárni a hiányosságokat és ahhoz igazított feladatsorokat generálni. A tanárok számára hatalmas adminisztratív tehermentesítést jelent a dolgozatjavítás automatizálása, így több idő jut a valódi mentorálásra és az egyéni fejlesztésre. Magyarországon a folyamat jelentős mérföldkőhöz érkezett, a szakképzésben már megkezdődött az MI rendszer szintű bevezetése, és az intézkedések értelmében legkésőbb 2026 végéig valamennyi hazai köznevelési és szakképzési intézményben a tanterv részévé válik a technológia tudatos használata. Az elmélet azonban még formálódik. A hazai felmérések szerint, bár az egyetemisták több mint 90%-a próbált már generatív eszközöket, a pedagógusok körében még jelentős a felkészítés iránti igény és az etikai aggodalom. Félnek például attól, hogy a diákok a saját gondolataik megfogalmazása és a kritikai gondolkodás fejlesztése helyett egyszerűen az MI-vel iratják meg a házi dolgozatokat és esszéket. Friss kutatási adatok alapján a magyar középiskolások döntő többsége nyitott a technológiára, de meglepő módon az osztálytermi oktatásban a közvetlen emberi jelenlétet részesítik előnyben. Úgy látják, az algoritmus kiváló vázlatíró vagy gyakorló partner, de az értékelést továbbra is a húsvér tanárokra bíznák. Összességében a cél nem a pedagógusok felváltása, hanem a munkájuk kiegészítése. A jövő iskolájában a mesterséges intelligencia nem okosabbá teszi a diákot, hanem segít neki abban, hogy a saját tempójában érhessen el sikereket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Szeged ifjúsági napokon pedig még ma egy nagyon menő napot hozunk majd össze közösen. Az egész már délután indul a délutáni stage-ünk előtt órától, Will Cox-szal, aztán a Loving Arms, Joel Junior, DJ Junior és Kollár a lemezjátszók mögött, aztán pedig 11 órától jön az éjszakai helyszínünk először DJ Juniorral, aztán Jaminával, Joel Juniorral, Lotfi Begivel, Christopherrel és Will Cox-szal. Nagyon erős line-up és egy nagyon nagy buli még, amit a mai napon csinálunk a Szegedi Ifjúsági Napokon a két rádió stage-en. Az igazi mai slágerek között pedig közben Alex Kenji, a folytatás, ez a Bambolia, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Bebik
1: menő. Ez a műsor szám termékmegjelenítést tartalmazosan.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Somogyi útszakasz is megújul az országos programban. Országos mintaprogram lehet Kaposvár, Szivacs város fejlesztése. Továbbra is melegre számíthatunk. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekerült az idei országos útfelújítási programba. A tervek szerint 2026-ban egy somogyi közúti fejlesztés valósul meg, miközben országszerte összesen 210 helyszínen mintegy 570 kilométernyi fő- és mellékutat korszerűsítenek. A csaknem 149 milliárd forintos programban sok helyen nem csak új aszfaltréteg készül, hanem a teljes pálya szerkezetet is megerősítik. A beruházások több mint fele Európai Uniós támogatással valósul meg, közölte Vitézi Dávid tárcavezető. A fejlesztés sorozatot egy hosszabb távú program első lépésének szánják. A klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó úgynevezett szivacsváros programot készítettek elő Kaposváron. A vármegye székhely 8 pontján olyan fejlesztéseket terveznek, amelyek segítenek helyben tartani és később hasznosítani a csapadékvizet. A magas házak tetejéről lefolyó vizet például esőkertekbe vezetnék, egyes lakótelepi parkolókban pedig vízáteresztő burkolatot alakítanának ki. A rendszer egyszerre mérsékelheti a felhőszakadások utáni elöntések veszélyét, és biztosíthat vizet a szárazabb időszakokra. A program pályázatát már megvizsgálta a tervzsűri, amely országos mintaként ajánlotta a kaposvári elképzelést, írja a Magyar Építők. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk.
1: Továbbra is hőségre számíthatunk a térségünkben, 30-31 fokot mutathatnak a kijelzők. Gyenge hidegfronti hatást jeleznek a meteorológusok, viszont érdemi lehűlésben nem reménykedhetünk ennek hatására. Éjszaka sem lesz például 17 foknál kevesebb. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, a jelenlegi jelzések szerint majd jövő héten, talán szerdán érkezhet jelentősebb mennyiségű csapadék térségünkbe.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 29-e van, hát azért nem akarok hosszan ezen időzni, de jó gyorsan elrepült ez a nyár is. Viszont még ezt a hétvégét élvezzük ki közösen, az igazi mai slágereket hozom mellé. Most jól megszól a Sweet Bad Psycho az indításban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy ő pedig Rihanna, akiről konkrétan a férje mondta, hogy dolgozik végre az új albumán. Hát jó pár éve várjuk már. Remélhetőleg hamarosan jön valami. Kézzel fogható, vagy hát füllel hallható. Konkrét dolog is erről. Swedish Disco Rehab, Sam Felder, viszont az egyik aktuális kedvencünk tőlük, és szerintem szenzációs a Sleep Tonight, amit már is indítok a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Dél-balatoni vendéglátóhelyek kaptak elismerést, megújult az Orgona utcai Szabad Strand Siófokon, lakóházakat is veszélyeztetett a kutasi tűz. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Ismert balatoni vendéglátóhelyek vezetőit is kitüntették a Kisosz Somogyi Szervezetének siófoki szezon értékelőjén. Elismerést kapott Lepenye Tamás, a balatonfenyvesi Szőlőskert vendéglő üzemeltetője, valamint Pilhofer István, a siófoki Piroska csárda és panzió ügyvezetője. A szakmai szervezet a hosszú időn át végzett megbízható munkát, a vendégek iránti elkötelezettséget és a térség gasztronómiai hírnevének erősítését méltatta. Számolt be róla a Sonline. A díjakkal olyan vendéglátósokat ismertek el, akik évek óta meghatározó szereplői a Balaton déli partjának. Több mint 200 millió forintos uniós támogatásból újult meg Siófok legnyugatibb fürdőhelye, az Orgona utcai Szabad Strand. Korszerűsítették a parti sétányt és a vizes blokkokat, a Bimbo utcában pedig új parkolóhelyet alakítottak ki. Az Ezüstpart Zamárdi felőli részén így egy modernebb, rendezettebb vízparti közösség jött létre, írja a Sonline. Mintegy 2 hektáron pusztított szabadtéri tűz Kutas Szabadság utcájában. A kert végében meggyulladt száraz aljnövényzet lángjait a szél a közeli lakóházak felé sodorta. A nagyatádi és kaposvári hivatásos, valamint a böhönyei önkormányzati tűzoltók több oldalról avatkoztak be, és megakadályozták, hogy a tűz az épületekre, vagy a közeli akácosra is átterjedjen, adta hírül a Vármegyei Katasztrófavédelem. Több helyszínen is bemutatkozott a Boglári Szüreti Fesztiválon a Szigetvári Style and Passion Sportegyesület. A táncosok előbb a zenepavilonnál adtak latin, standard és karibi táncokból összeállított műsort, majd a nagy színpadon is felléptek, számolt be róla a Bama. Utóbbin a Maraquita együttes élőzenéjére táncoltak, ami külön alkalmazkodást és nagyobb színpadi rutint igényelt. A produkcióban a különböző korosztályok együtt szerepeltek, köztük az egyesület mindössze 5 éves legfiatalabb tagja is. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Továbbra is hőségre számíthatunk a térségünkben, 30-31 fokot mutathatnak a kijelzők. Gyenge hidegfronti hatást jeleznek a meteorológusok, viszont érdemi lehűlésben nem reménykedhetünk ennek hatására. Éjszaka sem lesz például 17 foknál kevesebb. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint, majd jövő héten, talán szerdán érkezhet jelentősebb mennyiségű csapadék térségünkbe.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, hétfőn pedig Balázs kívánság műsort fog vezetni. Hát ez a szókapcsolat szerintem nem fordult meg korábban a fejemben, hogy valaha elhangzik adásban, de ez a helyzet, volt egy fogadása, elbukta, ez volt a tét, vállalja. 4 órás élő kívánság műsor Sebestyén Balázzsal, jövő héten hétfőn, vagyis holnap után reggel, a műsor után már indul, vagyis hát az már délelőtt, 10 órától délután 2-ig. Ne hagyja ki senki, menő lesz. Ő pedig Tiesto közben az igazi mai slágerek között, tehát a Business Summit már is indítok. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, időközben pedig ezen a héten Dua Lipa 31 éves lett, a születésnapját pedig ő maga mondta, a kedvenc szigetén ünnepelte, ahol minden évben legalább egyszer el kell mennie, ez pedig konkrétan Ibiza. És hogy miért róla mesélek? Hát? Ezért, mert itt az igazi mai sláger tőle, az egyik legnagyobb kedvencünk Dua Lipától a Training Season már indul is a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden. Hétfőn pedig Balázs duplázik. A műsor után jön az élő kívánság műsora. Bizony! A hírek után pedig jön Tóth Abigail, X-Center és a Sugar Daddy-vel. Az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak megállás nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvenc hét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kaposvári törzszászlós kapta az év katonája elismerést, összefogással törnék le a széna árát Somogyban. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Német Szabolcs törzszászlós, az MH Lachner György második ellátó ezred tagja kapta idén az év katonája elismerést. A szakember a kaposvári alakulat kiképzőjeként évek óta a katonák felkészítésén dolgozik. Munkája nem csak a szakmai tudás átadásáról szól, hanem a fegyelemre, kitartásra és helytállásra is nagy hangsúlyt fektet. Az elismerés számára különösen fontos visszajelzés arról a mindennapi munkáról, amelyet a kiképzések során végez. A díj egyben a kaposvári katonai közösség számára is rangos szakmai siker, tudósít a Vármegyei Heti Lap. A szárazság és a takarmány hiány mellett az elszálló széna árak is egyre nagyobb gondot okoznak a somogyi állattartóknak. Két lakócsai gazdálkodó ezért Széna Szalma gazdától gazdának néven közösséget hozott létre, hogy közvetítők nélkül találjanak egymásra az eladók és a vásárlók. Szerintük a takarmány sokszor több kézen megy keresztül, mire eljut az állattartókhoz, és minden közvetítő tovább emeli az árat. A kezdeményezők szerint már olyan gazdák is segítséget kértek tőlük, akik a drága takarmány miatt a gazdaságuk feladását fontolgatják. A közösséghez már az ország több pontjáról, sőt Erdélyből is csatlakoztak, számolt be róla a Sonline. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Mócár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni.
1: Továbbra is hőségre számíthatunk a térségünkben, 30-31 fokot mutathatnak a kijelzők. Gyenge hidegfronti hatást jeleznek a meteorológusok, viszont érdemi lehűlésben nem reménykedhetünk ennek hatására. Éjszaka sem lesz például 17 foknál kevesebb. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, a jelenlegi jelzések szerint majd jövő héten, talán szerdán érkezhet jelentősebb mennyiségű csapadék térségünkbe.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt! Jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk, én pedig egy óriási kedvencet választottam. Benson Boone-tól, aki nem csak tehetséges, de kifejezetten vagány is, mert hogy néhány éve bekerült a világ legnagyobb tehetségkutatójába az Egyesült Államokba, és ott tudta hagyni. Pedig a döntőig vitték, de ő azt mondta, hogy ez mégsem nekem való, inkább ott hagyom a dolgot, és majd a saját utamat bejárva eljutok oda, ahova szeretnék, ha tehetséges vagyok, akkor sikerülni fog. Hát a helyzet az, hogy sikerült. Benson Boone és az igazi mai sláger, a Beautiful Things, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: beautiful things that are.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig hozom azt a dalt, ami 2026-ban a leghosszabb ideig tudott a number one pozícióban lenni a legnagyobb streaming platformon. Az nem kis dolog, Shakira, Die Die, az igazi mai slágerek között ezzel folytatom már is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világ történelemben először a reggel

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Somogyi útszakasz is megújul az országos programban. Országos mintaprogram lehet Kaposvár, Szivacsváros fejlesztése. Továbbra is melegre számíthatunk. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekerült az idei országos útfelújítási programba. A tervek szerint 2026-ban egy somogyi közúti fejlesztés valósul meg, miközben országszerte összesen 210 helyszínen mintegy 570 kilométernyi fő- és mellékutat korszerűsítenek. A csaknem 149 milliárd forintos programban sok helyen nem csak új aszfaltréteg készül, hanem a teljes pálya szerkezetet is megerősítik. A beruházások több mint fele Európai Uniós támogatással valósul meg, közölte Vitézi Dávid tárcavezető. A fejlesztés sorozatot egy hosszabb távú program első lépésének szánják. A klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó úgynevezett szivacsváros programot készítettek elő Kaposváron. A vármegye székhely 8 pontján olyan fejlesztéseket terveznek, amelyek segítenek helyben tartani és később hasznosítani a csapadékvizet. A magas házak tetejéről lefolyó vizet például esőkertekbe vezetnék, egyes lakótelepi parkolókban pedig vízáteresztő burkolatot alakítanának ki. A rendszer egyszerre mérsékelheti a felhőszakadások utáni elöntések veszélyét, és biztosíthat vizet a szárazabb időszakokra. A program pályázatát már megvizsgálta a tervzsűri, amely országos mintaként ajánlotta a kaposvári elképzelést, írja a Magyar Építők. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk.
1: Továbbra is hőségre számíthatunk a térségünkben, 30-31 fokot mutathatnak a kijelzők. Gyenge hidegfronti hatást jeleznek a meteorológusok, viszont érdemi lehűlésben nem reménykedhetünk ennek hatására. Éjszaka sem lesz például 17 foknál kevesebb. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, a jelenlegi jelzések szerint majd jövő héten, talán szerdán érkezhet jelentősebb mennyiségű csapadék térségünkbe.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a szegedi ifjúsági napokon pedig ma még egy óriási bulival készülünk, és ezzel zárjuk a nyarat, tehát azt gondolom, hogy tényleg kihoztuk ebből a nyárból fesztivál szempontból is a legtöbbet, amit csak lehet. Lesz egy délutáni színpadunk ma is, a Tiszán, nagyon vagány egyébként, ami 5 órától kezd Wilcox-szal, aztán este 11 órától pedig durrantjuk az éjszakai helyszínünket, ott pedig DJ Junior az első, de a pontos line-up ott van a Radio 1.hu-n, szóval ma még tudunk egy nagyot bulizni közösen. Az igazi mai slágerek között pedig Hype-eton a folytatásban Norma J. Martinnal az Out of My Head, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Radio Edge. Csak igazi mai sláger, meg mekkora hang. Azt a mindenit, Terry Swims. A folyadásban is egy hasonlóan nagy hang jön. Lady Gaga és az Abrakadabra, amit indítok, 8-tól pedig Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, én pedig további jó rádiózást, meg nagyon kellemes nyarat kívánok erre a nyári hétvégére, ami még előttünk áll. Király Tamást hallottátok, további szép napot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kírós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu.

0: kukac.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Playmobil kaland a Kaposvár plázában az egész családnak.
1: Igen!
3: A Playmobil Roadshow augusztus 29-e és szeptember 13-a között érkezik a Kaposvár plázába. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. Részletek kaposvárpláza.hu.
4: Az Autonexusnál tudjuk. Ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel, kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Rangert az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll, és Ön készen áll.
5: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Petőfi tér 2-3 szám alatt a Szarvasi Üzletházban a Spár felett.
2: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
0: Reklámot hallottak.
2: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Dél-balatoni vendéglátóhelyek kaptak elismerést, megújult az Orgona utcai szabad strand Siófokon, lakóházakat is veszélyeztetett a kutasi tűz. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Ismert balatoni vendéglátóhelyek vezetőit is kitüntették a Kisosz Somogyi Szervezetének siófoki szezon értékelőjén. Elismerést kapott Lepenye Tamás, a balatonfenyvesi szőlőskert vendéglő üzemeltetője, valamint Pilhófer István, a siófoki piroskacsárda és panzió ügyvezetője. A szakmai szervezet a hosszú időn át végzett megbízható munkát, a vendégek iránti elkötelezettséget és a térség gasztronómiai hírnevének erősítését méltatta, számolt be róla a Sonline. A díjakkal olyan vendéglátósokat ismertek el, akik évek óta meghatározó szereplői a Balaton déli partjának. Több mint 200 millió forintos uniós támogatásból újult meg Siófok legnyugatibb fürdőhelye, az Orgona utcai szabad strand. Korszerűsítették a parti sétányt és a vizes blokkokat, a Bimbo utcában pedig új parkolóhelyet alakítottak ki. Az Ezüstpart Zamárdi felőli részén így egy modernebb, rendezettebb vízparti közösség jött létre, írja a Sonline. Mintegy 2 hektáron pusztított szabadtéri tűz Kutas Szabadság utcájában. A kert végében meggyulladt száraz ajnövényzet lángjait a szél a közeli lakóházak felé sodorta. A nagyatádi és kaposvári hivatásos, valamint a böhönyei önkormányzati tűzoltók több oldalról avatkoztak be, és megakadályozták, hogy a tűz az épületekre vagy a közeli akácosra is átterjedjen, adta hírül a Vármegyei Katasztrófavédelem. Több helyszínen is bemutatkozott a Boglári Szüreti Fesztiválon a Szigetvári Style and Passion Sportegyesület. A táncosok előbb a zenepavilonnál adtak latin, standard és karibi táncokból összeállított műsort, majd a nagy színpadon is felléptek, számolt be róla a Bama. Utóbbin a Maraquita együttes élőzenéjére táncoltak, ami külön alkalmazkodást és nagyobb színpadi rutint igényelt. A produkcióban a különböző korosztályok együtt szerepeltek, köztük az egyesület mindössze 5 éve legfiatalabb tagja is. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Továbbra is hőségre számíthatunk a térségünkben, 30-31 fokot mutathatnak a kijelzők. Gyenge hidegfronti hatást jeleznek a meteorológusok, viszont érdemi lehűlésben nem reménykedhetünk ennek hatására. Éjszaka sem lesz például 17 foknál kevesebb. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint, majd jövő héten, talán szerdán érkezhet jelentősebb mennyiségű csapadék térségünkbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Devecserbe jártatok-e mostanság aztán?
6: Azt miért kéne nekünk oda menni?
5: Hát mennyire Devecserbe akarsz jót látni?
6: Mit láthatok én?
5: Parádés az ötlet, gyerekek! Parádés a megvalósítás! Devecser, hát itt egy emlékművet avattak, néztétek?
6: Hát,
5: ha, amikor az ember így rápillantott így a magyar vonatkozási hírekre, hogy rájöttél, hogy azért itt nincs nagy baj, itt ugyanaz zajlik, mint a szabadság előtt. Ez a Mohácsi vész emlékmű.
6: Figyelj, én azt hittem először, hogy AI.
5: Ezek nem viccelnek, ezek felállítottak ott Devecserben egy Mohácsi vésznek szóló emlékművet, ugye, mert hogy hát ennek itt most nagyon kerek az évfordulója. Számoljunk csak gyorsan. 500-acska, ugye? Ez 1526.
7: Tehát
5: 2026, akkor... tehát itt most elvileg minden Mohácsról kellene, hogy szóljon.
7: Uh-huh. Tehát megérdemel egy emlékművet.
5: Megérdemelt volna egy filmet is, csak aztán ugye átjött április. abból már nem lesz semmi. Na de mi történt Devecseren? Hát azt mondták, hogy akkor legyen itt egy emlékmű, és nem haboztak egyébként, és ez a szobor, ez nem lehet más, mint egy jó nagy, jó maga szárnyas pénisz.
7: Oh!
5: Az új emlékmű ötletgazdája, vázlatok megrajzolója, Nyárs Hajnalka, Devecser alpolgármestere.
6: Oké. Okay.
5: Milyen házi jellegű a történet.
6: Elnyerte a tendert.
5: Hát a fafaragás pedig a magyar önkormányzatiság nagyobb dicsőségére Kardos Róbert, Bodorfa polgármestere végezte.
7: Egy polgármester, aki tud faragni.
5: Összefogott a Robi, meg a Hajni.
6: Ez egy kollaboráció
5: aztán
6: volt.
5: Aztán fölállították a szárnyat.
6: Na,
5: aztán... Azt a római birodalom polgárainak körében népszerű bronzból öntött amulet volt, a betegség meg a rontás levételére szolgált, és tényleg hordtak ilyet a nyakukba. Ez volt a szárnyas pénisz.
6: Igen.
5: Erre jött a Robi meg a Hajni.
7: Azt mondták, hogy ha a rómaiaknak jó volt.
6: Elmentek a Szabó Ervin könyvtárba.
5: A Szabó Ervin könyvtárba.
6: Elnyálasztál.
5: Azt mondták, hogy na, ha nektek ez jó volt, akkor ezt itt Devecserben elérhetővé tesszük, és felállították egyébként ezt a történetet, megemlékezve, egy kicsit belekeverve Mohácsot is, és a 16. századot.
6: Mohácshoz? Tehát Pompei környékén azért látsz egy csomó ilyet, mert hogy ott vannak falfestmények, meg voltak ilyen nyilvános házak, fürdők, ahova elmehettek mindent csinálni.
5: Igen. Igen. Hogy jön ide Mohács?
6: Hogy jön ide Mohács?
5: Na most úgy jön ide Mohács, figyeld, Hajni meg a Robi azt mondja. De a Hajni meg a Robi azt mondják.
6: Kiterjedt kutatásokat végeztek.
5: Hogy a mohácsi vész, mint a mohácsi átok. Ugye? És ezt vegyük le magunkról, mert hogy... Én annak tulajdonítom, ezt ők nem mondták, de hogy azért ott a Mohácsnál tört el valami, addig azért éltünk fényesebb éveket a magyar történelmet, de Mohács is az elmúlt 500 évünk az nem túl szerencsés. Ott, mintha valami átok került volna a magyarra, teszem én ezt hozzá, de ők nem tették ezt hozzá, csak a mohácsi vész a nemesi haderő túlnyomó többségének pusztulása. Na, Anna, láttad?
8: Azért figyelj, az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az ihlette meg őket, hogy ugye régen a kopjafákat, ugye ott is faragtak rá ilyen falikus szimbólumokat, igen, hogy ugye tudták, hogy a mögött férfi ember fekszik, és akkor ráfaragták ezt, lehet, hogy innen van a régi kopjafákból ez a dolog.
5: És akkor Hajni húzta, Robi tolta a városvezetés, megmondta, hogy ez egy remek ötlet, kicsi Mohács, kicsi Augustus út, kicsi Szent István, hogy tegyünk bele úgy minden, még úgy dobjunk bele ebbe az üsbe mindent, aztán álljon ez a pénisz, és ott vagyunk. Hát nekem nincs vele baj, én szerettem, hogy
8: ennyire. Példakép,
5: igen.
6: Most milyen unalmas lett volna egy török basa, vagy egy kard, vagy bármi.
5: Hát mit tudnék a mohácsi vészre az 500? Nagy törése volt.
6: Amit össze tudsz hozni augusztus 20-ával is, legyen benne minden.
5: De mi, hogy jön össze a 20-ával?
7: Hát ez ott... most, hogy pont 20-án adták, de nem kell nagy párhuzam.
6: Ja,
7: nem, ez csak Mohács. Na, mit raksz? Elhullott embereket? Hát hogy néz az ki?
5: Százszor jobb, mint egy lombkorona sétány, százszor jobb, mint a 26. kilátó, ahol nem volt mit nézni.
7: Ez erőt sugároz, gyerekek.
5: Ebben van.
7: Ez,
5: én azt gondolom, hogy ebben van.
7: Ott van egy kemény anyagból egy mereven kiállított dolog két szárnya.
8: Hát én azért el tudnék képzelni más is Mohácssal kapcsolatban. Mondjuk egy talapzat üresen. És azt szimbolizálni, hogy lekéstük a csatát.
5: Igen. Hogy nem voltunk ott.
8: Nem jelentünk
5: meg
8: nem úgy
5: rajta.
8: Alakult. Ez az is szép lett volna.
5: Meg kell nézni,
6: meg
5: hogy hol
6: meg
5: van.
6: Kell
5: egy turnéne erre oda kell menni.
8: Ha már a csata nem sikerült.
5: Felvidék. Meg kell motorozni, meg kell csinálni. Igen. Ha már
8: a csata nem sikerült, akkor legalább van egy szép szimbóleumunk.
6: De Recser ezzel is felkerül majd a tér.
5: Üzenjük a törököknek, írja egy hallgató, hogy bekapadják. Eljöttek, azt itt is maradtak egy ideig, igen. Kicsit vagány, hogy azt mondták, hogy mi toljunk mindenkire, mi akarunk állítani Mohácsnak egy szárnyat.
6: Jaj, nagyon szeretném látni az első alakuló ülést, az első napi rendi pontot.
5: Bodorfa polgármester, ahol megdicsérik a polgár. Te, Robi?
6: Nem, amikor először felmerült az ötlet, hogy ja? Milyen emlékmű legyen, és akkor jönnek, megy a brainstorming, és azt mondja, hogy nekem lenne egy egészen új gondolatom.
5: Én a Hajnit, ahogy felhívja Robit.
7: De Hajni Robi? Rajzolt, Robi csak megvalósított.
5: Te, Robi?
6: Oda tolja elé a képet, és te...
5: Rajzoltam ide egy szár. Te, Robi, te olyan szépen faragod azt a...
8: Tudod, Robi, mibe vagy jó?
7: Tudod,
8: mibe vagy jó?
5: Nekünk kente,
6: van ez a tuzifa program, rajtunk maradt egy pár.
5: Úgy van. Egyébként gyerekek, Mohácsról mindenkinek az átok, meg a vereség, meg a történelmi fordulópont, meg ugye utána a török veszedelem, meg a 150 éves török uralom, hát utána ott nem voltak jó dolgok egyébként. Devecser független alpolgármester ugye írt egy Facebook posztot, ahol megszólította az online közvéleményt, és mellékelt hozzá egy képet is magáról a műről. Ugye? Hát magáról a műről.
7: Arról, amit ő álmodott.
5: Amit álmodott, ugye? De nem egy ilyen, tényleg egy ilyen dühös, haragos, sértett visszatámadásról van szó, még csak nem is áldozati szerep,
6: nem.
5: Hanem hogy egy nagyon szellemes, jó hangulatú válasz a történelmi évforduló kapcsán és az 5 méteres szobor kapcsán. Tehát, hogy ugye, óriási történet. És tegnap eltűnt a mak része a szobornak.
7: Igen, a felső egyharmad.
5: A felső egyharmad, a legfontosabb.
7: Együtt, a legfontosabb, a legkifejezőbb rész, igen. Érted, ami így közvetítette az üzenetet.
6: Lemetélték,
5: körbevágták, elvitték, itt már lehet, hogy különböző zsidó közösségek is felszólaltak, hogy miért nincs körbemetélve.
7: Szerintem az körbe volt. Egyébként csak mondom, szerintem az körbe volt.
5: Egyébként körbe volt, tehát hogy körbe volt. Na most eltüntették az egészet, és kicsit szomorúak vagyunk, mert hogy végre volt valami élő, valami izgi, valami igazán bátor. Ahogy a polgármester és egy fakészítő nem törődik azzal, hogy mi lesz majd itt a világban. De hát aztán ez a történet ennél különösebb.
7: Ezt hívják úgy, hogy művészi szabadság, gyerekek, és itt a művészi szabadság sárba tiprása történt meg, az, hogy leszették.
6: Mi ünnepeltük ezt a kezdeményezést. Végre egy bátor emlékmű.
5: Igen.
6: Ami bekerült a hírekbe.
5: Ami bekerült a hírekbe. És felrakta Devecsert
6: a térképre.
5: A térképre, hogy emberek zarándokolnak el majd, és hajtanak fejet a szobor előtt, de eltűnt a szobor. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Devecser alpolgármesterét nyárs hajnalkát. Tényleg fikció, az egész egy mi kis falunk rész. Hogy mondja el nekünk, hogy készült a szobor, és mi van most?
6: Elvileg ő tervezte ugye ezt a műemléket.
5: Azért az a hány A4-es lapot rajzolsz tele ekkora?
6: Milyen állapotban?
5: Hogy csinálod?
7: Miből indulsz?
5: Honnan indulsz? Milyen álmaid vannak? Mi van a tudatalattidban? Nem? Tehát egy csomó kérdés. Na, de mindjárt megkérdezzük Hajnit. Hello, Hajni, jó reggel, ciao.
9: Jó reggel, sziasztok!
5: Jó reggel!
9: Köszönöm a megkereséseteket, és a Rádió Egyelőtt le a kalappal az egyetlen egy csatorna, aki egyáltalán megkeresett a témával kapcsolatban. Úgyhogy köszöntök mindenkit.
5: Hát mi nagyon szeretjük, olvastuk a posztodat is, amit kiraktál. Nekem nagyon tetszik, ugye, mert nem ez a dühös visszatámadás, meg az áldozati pózba helyezkedés, hanem tényleg egy ilyen jó hangulatú poszt arról, hogy hát történelmi évforduló kapcsán ismertségre tettél szert, nem úgy, ahogy te szeretted volna, de mégis csak azért hát is ismert lettél. Na, mesélj egy kicsit, szóval ezek a te terveid alapján készültek, maga a szobor.
9: Így van, ezt vállalom. Bármikor, bárki előtt, a nagy nyilvánosság előtt, szűk körben is, valóban az én terveim alapján készültek. Egy kicsit megcsúszott a történet ott, hogy vázlatokat rajzoltam, mert ha vázlatokat rajzoltam volna, akkor egy szárnyat csiga jelent volna meg, tehát körülbelül ezen a szinten áll a rajztehetségem. És most a poént félretéve, valóban készítettem terveket. Na, hogy most helyezzük akkor, vagy tegyük helyére a dolgokat, fogalmazzak így. Az én koncepcióm a mi kisvárosunkkal kapcsolatban az, hogy annak idején a vörösiszap katasztrófa szerintem nagyon mély sebeket hagyott rajtunk. Párhuzamot mondva a magyarsággal, a magyarság is kapott már eleget. Van gyönyörű 3 látványtavunk, és én azt gondoltam annak idején, ezt is vállalom, hogy ennek adjunk teret. Tehát a saját lehetőségeinket használjuk ki. És én terveztem erre egy magyarság útja projektet, ami arról szólna, hogy körülbelül 22 állomásból állna a magyarság történetét bemutató sétaút, ami úgy gondolom, hogy mondjuk egy gyerekközösségnek, akár az országnak is egy látványosság lehet.
5: És ennek a vége lett volna? A szobor? Tessék? Ennek a vége, ennek az útnak a vége maga a szobor, csak hogy visszakanyarodjunk a műhöz.
9: Nem a vége, hát nem állunk így
7: ez az anyagilag.
5: Hoppá, várjunk csak, ha messzebbről
7: ez
5: indulunk.
7: Ez volt az első állomás?
9: Az első állomás a kapu, hogy beléphetsz rajta.
5: Aha.
9: Aztán a következő van, ami már készen van, van egy csodálatos turulszobrunk, van trianoni emlékművünk, van 49-es, van egy 48-as szobrunk, ami egyébként nem itt van, és hozzáteszem egyébként annak a terveit is én készítettem. És úgy gondoltuk, hogy most, mivel Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor legyen egy mohácsi emlékművünk. Én elkészítettem a terveket.
5: Ne, várjál csak, anya, hogy kérdezzek közben, hogy a terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalattiból ezt így papírra öntötted. Nem láttad?
7: Hogy
5: falloszokat rajzolsz?
6: Ez egy terápiás folyamat.
9: De hogy láthatod magad? Vigyelj, ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
5: Igen?
9: De azért nem egy szárnyas falloszhoz hasonlítom Mohácsot ezen. De
5: tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
9: Nem úgy
5: nézett. Hogy lett ebből egy szárnyas fallosz?
9: Megmondom, hogy lett ebből egy szárnyas fallosz. Találtam egy kiváló fafaragót, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
5: De, hogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
9: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom. A madár gyönyörűen kidolgozott.
5: Kapott egy madár? Hát én várjál, keresem
9: ez
5: a madarat.
9: Ez egy madár, egy sasmadár.
5: Sasmadár!
9: Szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni. A felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a, az elfelejtése.
5: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van.
7: De hol? Van?
5: Hol van? Hát hol? Egy kupakot látok egy...
9: 5 méter magasan. 5 méter magasan. Itt jött a pozíció. Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
5: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis
10: baj. Te szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
5: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
9: Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
7: Na de várjál, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát igen. Láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat senki.
9: Történt.
5: És mit mondott
9: történt.
5: A mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
9: Így jött ki az anyag?
10: Nem fél 19-én
9: felállítottuk, 20-án átadás. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
5: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel, plébánossal. Persze.
9: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem. Ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, a hozzá, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallos és kész. Ezt látta bele mindenki.
5: Így van.
10: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
9: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá. Ő nem ezt látja benne. De ha bele akarja, természetesen, de nem nyilatkozhatok helyette. Aha. Akkor azt mondja, hogy jó, oké, és akkor mi van?
5: Na és akkor most várj, de akkor most ezt miért kellett leszedni? Tehát ha ez valakinek sas, valakinek fagyi, valakinek fallos, akkor most miért távolítottátok el? Hát ez a megadás. Hát nem szabad megadni
9: magunkat. Megadom Balázs a választ. A lényeg a következő. Tehát ott állt a csodás szobor, amiben mondjuk egy-két ember azt mondta, hogy hát talán egy kicsit fallikusra sikerült. Nem, ez arra sikerült. Én ezt vállalom. Nem kicsit.
5: Nagyon
9: de nem a fafaragó hibája, hanem az, hogy mi ennek nem jártunk annyira utána, nem nézettük meg, nem mondtuk meg, hogy úristen, mi a vélemény, jaj, te is azt látod benne. Nem, felállítottuk, kész. Gyerekekkel műsort vittünk oda.
5: Eltakartuk a szemüket, csak háttaláltak az emlékműnek, nem nézhettek
9: nem
5: oda.
9: Nem takartuk el a szemüket, és tudod, miért nem takartam el a szemét?
5: Jól tette.
9: Mert a gyerek azt se tudja, hogy az
5: ne, na, pont a gyerek nem látja bele. Ne rájuk a semmilyen káros hatással.
9: És ami nekem nagyon-nagyon-nagyon szuper volt a történetben, hogy volt egy-két hozzászólás, hogy úristen, mekkora egy undorító dolog ez, és mondta ezt olyan ember, aki a sajátját az életében nem látta, ebben biztos vagyok.
5: De ez te jó vagy!
10: Nagyon jó! A alpolgármester!
5: Minden faluba, városba ilyen alpolgármestert, mint Hajni.
9: Nagyon köszönöm. Tehát a madár úgy döntött, hogy mivel a madár. Tehát beszéljünk a madárról. A többiről is tudnék, de az majd utána jön. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
5: Lekerült a kupak, eltűnt a
9: teteje. Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak, és
5: madár lesz.
9: Nem madár, teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy Fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már edevecs erről a rontást, mert elég bajért már minket.
7: Na várjál, hajni, akkor két szobor lesz, tehát lesz megmarad a Fallosz, de azt hova teszitek?
9: A Fallosz elhelyezésének még keresjük a helyét.
5: Jó, de nem adunk belőle, valahol álljon.
10: Legyen egy stilizált fészek valahol, igen, amiben a Fallosz beleszáll.
5: Igen, nehogy eltűnjön, legyen.
9: Tehát most akkor vigyük bele a komolyságot, mert azért na. Tehát a magyarság útja elképzelésemben természetesen így ebben a formájában. Ezt azt hiszem, hogy... aki értelmes észtel gondolkozik, az úgy gondolja, hogy valóban nem élik bele. De az, hogy ez egy egyedi dologra sikerült, még ha nem is ezt akartuk, ezt vállaljuk. Ez így sikerült. De akkor hozzuk már ki belőle azt, amit lehet. És igenis, én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
5: Persze, de nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a Fallosz valahol.
9: Így van.
5: Na, jó,
9: így
5: van. Várjuk az újat.
7: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított Fallosz szoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
9: A meghívót megadom, erről biztosítatlak.
5: Mikor várható az új szobor?
9: Ezt nem tudom megmondani, mert nyilván ennek van egy átfutási ideje, és nem szeretnék belefutni abba, hogy megint a gyorsaság, a tempó, a hajtóság miatt belekeveredjünk egy másik.
5: Jó, azért egy külső szem néha nézel rá Robira, nem? Tehát, hogy mi ki tudja, hogy mit dob a tudatalattia, megint...
7: Igen, meg hogy alulról
10: mit dob a szobor.
9: Tudatítatlak róla, hogy a polgármester úrnak, aki egyébként Kardos Róbert, ha már egyszer robizunk, rengeteg köztéri alkotása van, és rengeteg olyan fafaragás, amit egyébként érdemes megnézni. Ez most így sikerült.
5: Nagyon jó. Jó.
9: De ezt én úgy gondolom, hogy nem az ő hibája. Ezt tudod, kinek a hibája? Talán lehet azt mondani, hogy mindegyikünké. Mert felállították a szobrot, ott állt előttem, láttam, és megmondom őszintén, ha én arra irányítom a fantáziámat, ami egyébként marha élénk, akkor az. Ha nem arra irányítom, de maradjunk annyiban, hogy mindenkit a jó szándék vezérel.
5: Köszi, Hajni, ciao, köszönjük szépen Nyársajnalkának. Köszönjük.
9: Nagyon köszönöm, szép napot nektek, további jó munkát.
5: Köszönjük, ciao, nevecsen a polgármesternek. Jó arc!
10: Nagyon jó arc.
4: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: down really easily.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kaposvári törzszászlós kapta az év katonája elismerést, összefogással törnék le a széna árát Somogyban. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Német Szabolcs törzszászlós, az MH Lachner György második ellátó ezred tagja kapta idén az év katonája elismerést. A szakember a kaposvári alakulat kiképzőjeként évek óta a katonák felkészítésén dolgozik. Munkája nem csak a szakmai tudás átadásáról szól, hanem a fegyelemre, kitartásra és helytállásra is nagy hangsúlyt fektet. Az elismerés számára különösen fontos visszajelzés arról a mindennapi munkáról, amelyet a kiképzések során végez. A díj egyben a kaposvári katonai közösség számára is rangos szakmai siker, tudósít a Vármegyei Heti Lap. A szárazság és a takarmány hiány mellett az elszálló széna árak is egyre nagyobb gondot okoznak a somogyi állattartóknak. Két lakócsai gazdálkodó ezért Széna Szalma gazdától gazdának néven közösséget hozott létre, hogy közvetítők nélkül találjanak egymásra az eladók és a vásárlók. Szerintük a takarmány sokszor több kézen megy keresztül, mire eljut az állattartókhoz, és minden közvetítő tovább emeli az árat. A kezdeményezők szerint már olyan gazdák is segítséget kértek tőlük, akik a drága takarmány miatt a gazdaságuk feladását fontolgatják. A közösséghez már az ország több pontjáról, sőt Erdélyből is csatlakoztak, számolt be róla a Sonline. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma, történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Mócár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
3: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni.
2: Továbbra is hőségre számíthatunk a térségünkben, 30-31 fokot mutathatnak a kijelzők. Gyenge hidegfronti hatást jeleznek a meteorológusok, viszont érdemi lehűlésben nem reménykedhetünk ennek hatására. Éjszaka sem lesz például 17 foknál kevesebb. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, a jelenlegi jelzések szerint majd jövő héten, talán szerdán érkezhet jelentősebb mennyiségű csapadék térségünkbe.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem tudom, hallottátok-e az osztrák tűzoltó esetét. Közel van a határhoz, tehát, hogy van egy sejtésünk arról, Lacival itt közben megbeszéltük, hogy az is kiderül, hogy még magyar volt a végén. Szenzációs az egész történet. Ugye, egy 28 éves osztrák tűzoltó, itt a Felsőpúja járás a Burgerland. Hát az közel van. Igen. Tehát az közel van a határhoz. 28 éves osztrák tűzoltó. Ő nagyon szeret tüzet oltani. Ugye hivatalos állományban dolgozik, és most elkapták, és hát beismerő vallomást tett. De nem, nekem nem tetszik, hogy elkapták. Komolyan mondom. Miért nem hagyták őt valójában dolgozni? Ő azt csinálta, hogy ő annyira szeretett tüzet oltani, hogy folyamatosan tüzeket gyújtott Burgerlandban.
1: Jézusom, akkor hogy aztán egy kivonul... piromán elmegy tűzolni.
2: Nem, ő a szakmáját szeret. Ő nem a tűz. Tehát ő csak azért csinálta a tűz okozást, hogy aztán oltani.
0: Kivonult nagy erővel utána az egységgel, és eloltotta azt a tüzet, amit ő gyújtott. A július közepén egy vadászház közelévő domboldalban okozott tüzet. Egy másik alkalommal állítólag a kocsiában gyújtotta meg a papírt, amely a szendvicset csomagolta, kidobta az ablakon az 50-es út mellett, rángra kapott a rét, nagy erőkkel kivonult, és eloltotta a társaival.
1: De mi fel akarták számolni az állomást, és attól félt, hogy megszűnik a munkája, és muszáj volt valamit tennie?
0: Augusztusban megismételte, egy kiszáradt töltést gyújtott fel. A hatósági jegyzőkönyv szerint mindig nagyon lelkesen részt vett a mentésben és az oltásban. Hát ne, elhiszed ezt?
2: Na most azt nem értem, imádom, hogy az meggyújtod a kis papírodat, amiben a anyukád vagy a léverkés, a szendvics benne volt. Kidobod, ahogy hívják ott a papírt, megvárod, hogy fölgyulladjon.
0: Igen.
2: És te gyorsan bemész az őrsre, beöltözöl és kivonul?
0: Nem, elmondta, hogy egyébként ő bejelentést tett a tűzről.
1: Felhívta a kollégát.
0: Felhívta
1: haverokat.
0: A haverokat, illetve nem az őrsöt, hanem ugye az osztrák 112-t, ahol ő bejelentette, hogy tüzet lát. Nem ismerték már, hát tudták, hogy ott ugye nem ismerték meg a hangját. Bement az őrse, fölvette a cuccot, és kivonult nagy erőkkel, és eloltotta a tüzet. És azt mondja, hogy ő nagyon szereti a munkáját. És ő nem akar semmi rosszat. Nem akarta, hogy baj legyen, izgalomra vágyott, mert hogy nagyon szereti a bevetéseket tűzoltóként, üldögéltek és nem csináltak semmit. Nem volt tűz Burgerlandban. Csinált három tüzet, leégetett három falut, de mindig ott volt, amikor oltani
2: nincs
0: kellett.
2: Nincs tűz, nincs munka, unatkozol. Bent ülsz, már most minden sok játszmát lejátszottatok.
0: Nem mondd, hogy nem jó arc a csávó.
1: Ezek a szuper kettősök, akik körülöttünk élnek. Hónapok óta nem esett egy csepp eső sem, erre fogja magát a hivatásos tűzoltó, és felgyújtja a domboldalt azért, hogy utána kimehessen el.
0: Persze, és fejlődj a segélyhívót. A tűzgyűjtés után.
2: Tudta, hogy megakadályozzák a nagyobb katasztrófát, ő bízott a kollégákban is saját magával.
1: Félelmetesen beteg.
0: Ilyenkor mi van, hogy leszerelik három szándékos tűzgyújtás után?
1: Sőt, hát biztos, hogy eljárás is indul.
0: Igen.
1: Hát ez szándékos tűz, ez szándékos gyújtogatás. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor tényleg úton útfélen azt hallod, hogy iszonyatos a szárazság, nagy a szél, bármi lángra kaphat, erre, ez neki áll és felgyújtja a hegyoldalt azért, hogy utána eloldhassa.
0: Hogy bukott le, arról nem szól a cikk, arra lettem volna kíváncsi. Hogy buksz le? Tehát, hogy észreveszik, hogy gyújtogat, összerakták a hívásokat a segélyhívónál, elmondta valakinek ez a hülye, mert hogy kihallgatták, és ő ott ismerte be a három gyújtogatást. Majd mondta, hogy ő nem akart, hogy komolyabb baj történjen. Mindig kivonult.
1: Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy jött az első gondolat. Kit átsorgott, napok óta nem volt hívás, szomorúan nézegette a tűzoltó fecskendőt.
0: Szerintem igen. Igen.
2: Milyen jó,
0: szerintem ez volt.
1: Amikor még volt munkánk. Sehol egy jó tűz.
2: Hát meg ugye egy hős szerepbe kerülsz. Az összes helyi újság megírta, hogy lángolt a hegyoldal, de a hős burgenlandi tűzoltók megfékezték a tüzet.
0: És mindig jól oltotta el, mert hogy mindig úgy gyújtotta meg, hogy ne legyen épületkár, ne legyen emberkár, tehát ügyesen gyújt, ügyesen csinál tüzet, szántóföldek, töltések, ahova nekik aztán vonulni kellett. De soha nem volt komoly emberélet, vagy épületek nem kerültek veszélybe.
1: Tehát ő az
0: én imádom a csávót. Nagyon jó
1: az. Ő az ember, aki megragadta 6 éves önmagában, amikor még áhítottal is csodálattal nézte ezeket a nagy piros autókat, egyszer elképzelte, hogy majd ő is vezeti.
0: Igen, és aztán gyújtott három tüzet. Igen. Igen. És valószínűleg leszerelik, ugye? Hát ez...
1: Biztosan.
2: Soha többet nem mehet.
0: Soha nem volt a tüzet, mi?
2: Közelébe.
1: De nem csak, hogy leszerelik, hát szerintem, tehát, hogy ez pszichó.
0: De hogy ez egy komoly probléma, hogy gyűjt három tüzet? Igen.
2: Hát, hogyha tovább terjed, ez is leég a fél megye, azért az nem egy vicces dolog.
0: Aha.
1: Hát kárt okozol, hát nem tudod szabályozni, hát az egyszer elszabadul, és akkor véletlenül leég egy ház, véletlenül meghal néhány ember, akkor mit mondasz?
0: Az én erősebb,
1: csak,
0: igen.
1: Csak ő csak tüzet szeretett volna, igen. Voltani, akkor ezt hogy igen. Magyarázod?
0: Önfoglalkoztatás felsőfokat ír egy hallgató. Jó volt a piac idés, a szolgáltatás és a megoldás is egyszer egyébként valójában, tehát teljesen jól csinálta. Igen, ezt próbázom évek óta, hogy az összes egy idióta. Megkérdezik, miért? Hát tessék, jó napot kívánok. Ne bántsuk a tűzoltókat, nem idióták, gyerekek.
1: Nem, tehát, sőt.
0: Hogy nagyon jó, hogy vannak. És hogy közel, ez Burgerland, ugye? Tehát ez, ez Ausztria másik oldala. Egy illetve van, ez a Magyarország másik oldala.
2: Emberünk.
0: Simán el tudom képzelni, a végén kiderül, hogy magyar volt a Pali. Óriási lenne. Nem? Tehát ilyet, ezt így meghallod, azt mondod, igen, ez tud lenni egy magyar történet.
2: Nem lehet, hogyha ők oltanak, azért van prémium? Tehát van egy alapfizetésed, amiért ülsz az őrsön.
0: Ja, és plusz minden tűzesetnél ilyen valami.
2: Igen, és minél több kiszállásod van, minél több tüzet oltottál el, azért van valami prémium. Lehet, hogy a lóvéra ment a csávó, nem?
1: Vagy, hogyha hencegni akar, akkor lehet, hogy TikTok videókat készített ebből. Tudom, hogy lassítva vonul a losolócsővel,
0: igen.
1: Felhúzza ezért a felszerelést.
0: Azért az jó megfejtés, jó, hogy nem patológusnak ment. Ugye? Tehát, hogy azért az egészen jó megfejtés, igen. Az igazi hivatástudat égett a keze alatt a munka. Küldik a hallgatók. Na, és akkor miért nem kap prémiót? Miért nem dicsérik meg? Miért nincs valami plusz, amit kap? Hát eloltotta a tüzeket. Nem is értem, komolyan mondom. Tényleg.
2: Szerintem ott bukott.
0: Ezek az osztrákok sérdik már.
2: Hogy mindig ő jelentette a tüzet.
0: Valószínűleg ezt tették össze, igen.
2: Idő után gyanús lehet,
1: nem? Na de várjatok egyébként, tehát, hogy most azért voltak ilyen tehát, hogy sok apróbb tűz volt a Magyarországon is.
2: Én értem, hogy mindig egy csávó jár ott, azért azt szerintem gyanús. Plusz szóra azért a tűzoltók, ezt ki tudják nyomozni, hogy ez egy öngyulladás volt, egy régi megint törött Hans üveg, igen, vagy pedig hát a szendvicses, hogy hívják, még ott lángol, papír ott lángol.
0: Azt, hogy mondják meg egy ilyen rommán leégett házba, tudod, látod ezeket a fekete kormos képeket, minden leégve, oda megy egy ilyen tűzoltó, és azt, hogy igen, ez gyújtogatás, szakértő, vagy nem.
2: Igen.
0: Hogy hogyan, a lángútja, hogy megy, hogy
2: terjed,
0: a tűzfészek hol volt, honnan indult, fél zsenika, hogy ezt megfejtik.
1: Szándékos gyújtogatás, vagy véletlen.
0: Mindent ki tudnak olvasni, tehát állszott ilyen romokon, aha, nem? Hát. És oda megy egy tűzoltó, és azt mondja, hogy innen indult, ide terjedt, szándékos gyújtogatás volt, zseniális, hogy csinálják. Ez tényleg elképesztő.
1: Az nem lehet, hogy Hansnak az uzsonnás doboza is ott volt a tűzfészek mellett a saját nevével, feliratkozva címével.
0: Igen, ott volt a monogram. Igen, az így erős egyébként.
1: Voltak jelek.
0: Igen. Ez biztos, hogy nem magyar, már a magyar nem fog neked extrán dolgozni. Igen, egyébként tényleg ezt kizárja. Magyar nem csinál ilyet. Ül az őrsön, fölveszi a lóvét, aztán meg is van. Ja.
1: Képzeld el, ha nőgyógyász.
0: Igen.
2: Csinálsz magadnak plusz munkát?
0: Ausztriában egyébként önkéntesek a tűzoltók?
2: Nem tudom.
1: Hát vannak is. Hát Magyarországon is vannak önkéntes tűzoltók, és vannak a hivatásos
0: vannak
1: tűzoltók.
0: Vannak rendes hivatásos tűzoltók, nem? Igen. Tehát nem az, hogy ott mindenki önként olt tüzet, bemegy, és akkor vállal 4 órát, hanem rendes hivatásos tűzoltók is vannak.
1: Nem, hát ez hát ugyanolyan szakma. Aha. Ugyanolyan, igen. És vannak az önkéntesek, igen, akik így...
0: Akik még így néha bemennek tüzet oltani. Aha. Nem, mert azt hallottam, hogy a hókotrók is egy csomószor télen, hát fölrakják a hókotrót, és az osztrákok ugye csinálják.
2: Hát ott falun belül.
0: Falun igen, belül megcsinálják simán, tehát nem a közút csinálja, hanem a saját városát két önkéntes fogja, és megcsinálja. Hát nagyon megy ez az önkéntes meló, az olyan ügyesen csinálják egyébként.
2: Nagyon jó felvetés érkezett ugye erre, hogy van egy csávó, aki saját magának munkát csinált, hogy tegnap beszéltünk a motoros fiúval, aki ugye most már sokszoros életmentő.
0: 3 percenként megmenti, igen, valakinek az életét.
2: Gyanús! Nagyon
0: fura. Nagyon fura. Egyébként igen. Tényleg 2 héten belül 3 embernek mentette meg az életét. Lajos, mit csinálsz már itt? Komolyan mondom, mit csinálsz itt?
1: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
0: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Hogy mondjuk, ha autót lehetne vezetni, azt igen, hogy
1: egy ilyen riasztásra úgy odaállnál. Tehát, hogy ott vagy az őrsön, megszólal a csengő, le kell csúszni, föl kell venni, be kell ülni, menni kell.
0: Az vagy látom, hogy mi történne. Tehát mindenki tesz-vesz körülötted, te hülyén próbálsz fölöltözni, lecsúszol valahol, hülyén ülsz az autóba, aztán utána, hogy kapkodnak, jönnek, mennek, mindenki tudja a dolgát, de nem tudod, mindig arrébb löknek, hogy menj már innen, zavarsz, tehát mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
1: Hova csatlakoztassam?
0: Hülyén üldögélnél.
2: Mondítsuk meg, te szívesen látná bennünket tűzoltó egy ilyen
1: ruhába. Ó, de csak félmeztelenül.
0: Na, igen? Igen. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-olt dolog?
1: A szexi.
0: Igen? Abszolút. De maga az egyenruha? Vagy
1: nem
0: hogy...
1: csak, nem, bátrak.
0: Hogy bemennek, kihoznak, egyenruhában vannak.
1: Nem fél, nyilván fél, de legyőzi.
0: De ezt képest egy magyar tűzoltó, ami 3 számmal nagyobb ruhában látod, ilyen furas isakban kicsit ferdén, tehát nem jön ez az életérzés, tehát nem rajtuk múlik.
1: Az amerikai tűzoltók sem egy ilyen feszes uniformisban vannak.
0: Hát azért hanem... milyen az amerikai tűzoltók ruhája, meg hogy néz
1: milyen?
0: Az ki?
1: A rohadt nagy zubbony, hát miről beszélsz? Hát egy nagy izében vannak ők is, hát az minden csak nem szexi.
0: Akkor lehet,
1: nem, az egész tudat az, hogy odamegy, és odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát, hős, ő oda megy. Ő egy hős, igen.
0: És ez szexi? Tehát, hogy ebben van egy ilyen nőként, hogy ő az életét kockáztatja?
1: Hát, hogyne. Hogyne. Én minden évben megnézem. Van,
0: azt nem azt mondod, hogy minden évben megpróbálom magamra gyújtani a garázs.
1: Valaki egyszer kiment
0: végre. Hát, ha végre jön egy tűzoltó.
1: Egy darus kocsival. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
0: A szexi tűzoltó naptár, igen.
1: Igen, általában kiskutyákkal. Hát Istenem, van eszembe, nem
2: lehet. Kiskutyákkal.
0: Iszonyat kigyúrt tűzoltók, cuccba állnak kutyákkal.
1: Brutál durva testű, gyönyörű, félisten arcú. Én nem tudom egyébként, hogy ezeket...
0: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
2: Igen, tehát, valószínűleg az van.
0: Valószínűleg
1: nem igaz,
0: biztos,
1: nem,
0: hogy nem a New York-i tűzoltegység.
1: Ezek tűzoltók,
3: ezek a hátnendenszes fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen
0: igen,
3: képek
0: neked
3: vannak.
0: Csipennél fiúk vannak a fejedben, tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
1: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
0: Megcsináltak a gyárban.
1: A gyárban,
0: ahol, igen, azok tök jó arcok
1: abból
0: voltak.
1: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, tehát hogy lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
0: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy katona ellenőr, BKM ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi. Hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel, bejön az is?
1: Igen, a nagy gépet tud irányítani, igen. Akkor valószínűleg más
0: de az, hogy sok, hogy ember életekért felel, és hogy 300-an ülnek mögötte?
1: Aha. Hát igen, a felelősség, úgy rábíznám magam.
3: Aha. Igen, pont ezt érzem, hogy vonulnak a repülőtére.
0: Igen, hogy ez így van egy ilyen, hogy egyenruha vonul, nagy tudású.
1: Meg a presztízs, igen. Tehát, hogy az, hogy igen, tehát, hogy kevesek adatik meg, az, amivé ő vált.
3: Ebben rengeteg munka.
1: Igen.
0: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
3: Pilóta mi?
0: Az kell. Magyar honvédség, semmi. Jó, a pilóta, bakter egyenruha. Tényleg jön. Semmi.
2: Félrecsúszott csapkába félrecsúszott.
0: Mezőkövesden a bakter, az ugye nem? Persze, New York-i tűzoltók, ha hogyne.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem.

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Somogyi útszakasz is megújul az országos programban. Országos mintaprogram lehet Kaposvár, Szivacsváros fejlesztése. Továbbra is melegre számíthatunk. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekerült az idei országos útfelújítási programba. A tervek szerint 2026-ban egy somogyi közúti fejlesztés valósul meg, miközben országszerte összesen 210 helyszínen mintegy 570 kilométernyi fő- és mellékutat korszerűsítenek. A csaknem 149 milliárd forintos programban sok helyen nem csak új aszfaltréteg készül, hanem a teljes pályaszerkezetet is megerősítik. A beruházások több mint fele Európai Uniós támogatással valósul meg, közölte Vitézi Dávid tárcavezető. A fejlesztés sorozatot egy hosszabb távú program első lépésének szánják. A klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó úgynevezett szivacsváros programot készítettek elő Kaposváron. A vármegye székhely 8 pontján olyan fejlesztéseket terveznek, amelyek segítenek helyben tartani és később hasznosítani a csapadékvizet. A magas házak tetejéről lefolyó vizet például esőkertekbe vezetnék, egyes lakótelepi parkolókban pedig vízáteresztő burkolatot alakítanának ki. A rendszer egyszerre mérsékelheti a felhőszakadások utáni elöntések veszélyét, és biztosíthat vizet a szárazabb időszakokra. A program pályázatát már megvizsgálta a tervzsűri, amely országos mintaként ajánlotta a kaposvári elképzelést, írja a Magyar Építők. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk.
1: Továbbra is hőségre számíthatunk a térségünkben, 30-31 fokot mutathatnak a kijelzők. Gyenge hidegfronti hatást jeleznek a meteorológusok, viszont érdemi lehűlésben nem reménykedhetünk ennek hatására. Éjszaka sem lesz például 17 foknál kevesebb. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint, majd jövő héten, talán szerdán érkezhet jelentősebb mennyiségű csapadék térségünkbe.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Gripen ügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen tulajdonképpen, hát ugye mondhatni lezuhant, a pilóta katapultált, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk, mentő helikopterrel ugye honvédkórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopterbázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt. De várj, és...
5: akkor ő még le tudott szállni.
4: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni ugye, valahogy hogy... a gépet még a szolnoki reptérnek, a kifutójára.
6: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, vagy olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
4: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szereti tudni, hogy mikor repülhet újra. Igen. De ez milyen jó kérdés.
5: Igen, van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolnád, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
4: Igen. Oh, hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életbe maradjál.
6: Igen, tehát,
4: hogy
6: néha leviszi a kezed.
4: Néha lehet, hogy leszakad a kezed, a lábad, de akkor is a katapult működött.
6: Igen.
4: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába, vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
6: Gerincsérülést termedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
4: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy érezben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultálsz. Ez azért sokszor láttuk már ilyen vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Nem, hogy ott ezt a döntést meg kell hoznod, és meg kell rántanod a kart.
5: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
4: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot menteni.
5: Igen, mented, lakosságot igen. Menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
4: Nem két forint.
5: És igen. Akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már húzd meg.
6: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
4: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van
6: a
4: testhelyzeteket. Én szerintem katapulttal nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorolzat. Ja, mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, ez szívjátok a véremet, ez a 20-as.
4: Ez rajtad van.
5: Ez
4: rajtad van.
7: Ez rajtad van.
4: Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
7: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt, hogy bejövettel máskor a földön, ezt nem tudom. Tehát nem akarok butaságot mondani. Én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet ért, és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségi gép volt, tehát olyan, hogy éles rakétát, éles fegyverzetet, de ez természetes. Ugye látom a ilyen különféle posztokon, hogy hát igen, mit keresnek ott? Azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
5: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba. Ez ezért
7: Részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépekben benne van a karhatalmi lőszer. Pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudja vezérelni egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben még ez készültségi szolgálat éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy megnyomom a glőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy például a rakéta elmegye, vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatot elvégezze, meghatározott normaidőket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
6: Te annó egy MiG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
7: Igen, így van.
6: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
7: Kabinból indul és kifelé megy.
4: Nem, akármilyen erőhatással.
7: Ez a honnan indul, igen.
4: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füled, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
7: Így van. A pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én míg repültem 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja és időben meghozza döntést, ezek lényeges dolgok teljesen. Például a test helyzet fenntartása, mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát. Ez is az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted magát a széket, a maga katapultcéket, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabban volt a sisakod, mint a katapultcéknek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestől a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
4: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé, kabintető nélkül.
7: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkapu alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alá kap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött, vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlőtt téged a kabintetőn keresztül, mindenestül.
4: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezetek? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
7: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Baker például a nyugati gépekben elterjedt katapultrendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
4: Tehát akkor jól teljesít, leszakad a lába, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
7: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak ilyen a katapultrendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Rippennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól négy nagyobb sérüléseket tud okozni, az ülést az leválasztja a rendszer. Úgyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
4: Amiben van a rakéta. Az ugye, igen, te tudod, igen, hogy hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok. Tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van igen, maga a kara. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
7: Ezt úgy képzeljétek el, hogy amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelműen katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe, ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző, hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor, ilyen is, tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodperc van magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függőlei sínen, ki is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. Tehát a testsúlyának a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
4: Hát viszont itt ugye az igazinál ott azt mondják, hogy olyan 18-20G, ami azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
7: Így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak. Normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10 G-ket szoktunk belehúzni, 9 G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10 G, az már tartósan nagyon durva az a túlterelés.
4: És itt viszont a 20 G van.
7: És 20 G, így van.
4: Most mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen irdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
7: Ez talán hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabintető, ezt egyből láttam, meg a kis határolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal 4 másodperc múlva, ahogy meghúztad a kart, onnan egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tud beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyenkor, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapult karő meghúzás után lelassult az idő, mert olyan bennülök, és egy, kettő, három, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a 20G. A következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tol, légerámtak szembe, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, aminek ez a nagy sebességnél például feltételezi, és utána fordít be az ernyőn. És tehát amikor mi kijön a szék, már két stabilizálja ernyő 29-esnél forró nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben földfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
5: Tehát ha fejjel lefelé repülsz,
7: 200 méter vízszintesen, akkor körülbelül biztosítania kell a kivetelt, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért, mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebességet. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodpercen 150 méter, az nem viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 métert tesz meg egy másodpercen felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függőleges sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
4: Azt a mindenit. Ez milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy a sejt szinte hogy hat az emberre, de tényleg, tehát, hogy minden porcikádban ott van.
7: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterelés azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, az a keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beruskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szint. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat nekem is, átolcelti tetőtől talpig a legutolsó érrendszerig átnézték a dolgokat. Műszerekkel, és utána derült ki nekem, az emeri volt egy későbbi, egy emeri, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban az gerincsérvet.
4: Kicsit megsillett a gerincet. Figyelj, akkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
7: Nem, ilyenkor az van, hogyha fizikálisan és orvosilag nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sokan ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle a dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy két hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kedve ülni gépbe.
4: Tehát nagyon, mert hogy erősödött a félelem, amit okozott.
7: Nem félelemnek hívom.
4: Vagy szorongás, vagy nem tudom,
7: nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adrenalin szinten. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijeszt, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-1004-eset, tudom, te is motorozol. Volt, hogy kicsúszott alól, például a motor egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra-balra, és teljesen hűvös fejjel végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen után az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. Ez nem egy jó dolog.
4: A katapultnál ez elment a katapultnál.
7: Hes elment.
6: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? A torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
7: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor Bagira volt földön egy kis kézirádióval, a torony külön egy rádióval, és amit van a videón, az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy fordul ki bar a katapultáj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat, és csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tudta, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. Uh-huh. És én abban fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki, és a tűzjelei nem szűnnek, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint fordulja a lakott települést. Ez így van leírva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hová ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordon ősz, de nem tudok annót hozzát, hogy mikor fog berobbanni.
4: De ki kell vinned a lakott területről? Tehát, hogy az a te felelősséged?
7: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyenbe az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berobban az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fényén láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis a jobb oldali áll, a bal is lángol, a jobb oldali is lángolt, a bal oldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó. És jönnek a nagyokosok, láttam milyen izét, hogy most is megjelennek ezzel kapcsán, hogy bepánikoltam, még nem pánikoltam, be rossz érzés volt, halálfélelem volt az, hogy na, gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család, de úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 3-22-ig a gépet, ez egy index, katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer, mit csináltam, mi volt a mi hiba, mit lehetett volna tenni. Gázkart lehúztam még alapra, és onnantól fogva puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van, ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abba a pillanatban.
4: Azt a mindenit. A
7: lábadat is, ha kezedet van kész határól, lecsapja, hogy ne szakadjon a kezed. A lábadat célszerű behúzni, ha nem, akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatta a lábad, a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
4: Úristen. Fú, de kemény.
5: Komoly.
6: Figyelj, most
4: elindul... Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, jó Isten. Egy percünk van még, igen?
6: Hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet, tehát hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás?
7: De... Ilyenkor az van, hogy csinálnak elméletek egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset, és jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem szélszor senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, akik voltak videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a maga a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrzik, azt is, hogy te mozgatod a gázkart, belépte pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolsz, mindent mutat. Tehát a sebesítő irányszöget mindent mutat. És ezeket ők kielemzi, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát ha több lépen is előfordult.
4: Fölbukalt ugyanaz a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekben 50 ezer forint per havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 ezer forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
7: Megfosztottam, voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, ami picit fáj az embernek, az
4: ki kell fizetni.
6: A visszapillantott, legalább.
4: Igen, a bukos.
5: Hogy lesz így 21 év után? Mennyit törlesztettél?
4: Igen. Végtörlesztetted már? Vagy még ha mondtak el?
7: Nem, hát én megadok egy bankszámaszámot, oda lehet nyugodtul. De nekem nem kell
4: hálni.
7: Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundum, hogy csapottam be a földbe.
4: Hogy rányomják.
7: Hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomra, még földön fekve, sisak rajta, minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunkkal, tiszteletbizottság, hallózok, hogy nem, hogy áll.
4: Mindez oroszul Moszkvában. Igen. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
7: Én is. Köszönjük szépen, és további
0: szépen. És akkor egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Dél-balatoni vendéglátóhelyek kaptak elismerést, megújult az Orgona utcai Szabad Strand Siófokon, lakóházakat is veszélyeztetett a kutasi tűz. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Ismert balatoni vendéglátóhelyek vezetőit is kitüntették a Kisosz Somogyi Szervezetének siófoki szezon értékelőjén. Elismerést kapott Lepenye Tamás, a balatonfenyvesi Szőlőskert vendéglő üzemeltetője, valamint Pilhofer István, a siófoki Piroska csárda és panzió ügyvezetője. A szakmai szervezet a hosszú időn át végzett megbízható munkát, a vendégek iránti elkötelezettséget és a térség gasztronómiai hírnevének erősítését méltatta. Számolt be róla a Sonline. A díjakkal olyan vendéglátósokat ismertek el, akik évek óta meghatározó szereplői a Balaton déli partjának. Több mint 200 millió forintos uniós támogatásból újult meg Siófok legnyugatibb fürdőhelye, az Orgona utcai Szabad Strand. Korszerűsítették a parti sétányt és a vizes blokkokat, a Bimbo utcában pedig új parkolóhelyet alakítottak ki. Az Ezüstpart Zamárdi felőli részén így egy modernebb, rendezettebb vízparti közösség jött létre, írja a Sonline. Mintegy 2 hektáron pusztított szabadtéri tűz Kutas Szabadság utcájában. A kert végében meggyulladt száraz aljnövényzet lángjait a szél a közeli lakóházak felé sodorta. A nagyatádi és kaposvári hivatásos, valamint a böhönyei önkormányzati tűzoltók több oldalról avatkoztak be, és megakadályozták, hogy a tűz az épületekre, vagy a közeli akácosra is átterjedjen, adta hírül a Vármegyei Katasztrófavédelem. Több helyszínen is bemutatkozott a Boglári Szüreti Fesztiválon a Szigetvári Style and Passion Sportegyesület. A táncosok előbb a zenepavilonnál adtak latin, standard és karibi táncokból összeállított műsort, majd a nagy színpadon is felléptek, számolt be róla a Bama. Utóbbin a Maraquita együttes élőzenéjére táncoltak, ami külön alkalmazkodást és nagyobb színpadi rutint igényelt. A produkcióban a különböző korosztályok együtt szerepeltek, köztük az egyesület mindössze 5 éves legfiatalabb tagja is. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Továbbra is hőségre számíthatunk a térségünkben, 30-31 fokot mutathatnak a kijelzők. Gyenge hidegfronti hatást jeleznek a meteorológusok, viszont érdemi lehűlésben nem reménykedhetünk ennek hatására. Éjszaka sem lesz például 17 foknál kevesebb. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint, majd jövő héten, talán szerdán érkezhet jelentősebb mennyiségű csapadék térségünkbe.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... Akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk.
1: Hát Annácska megnézted?
0: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Megnézted?
2: Megnéztem.
0: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlasz. Megnézted moziba?
2: Igen, és? Moziba, abszolút.
0: Ugye,
2: moziba. Nagyon jó.
0: Teljes.
2: Nagyon tetszett.
3: De nem Kálmán nap.
0: Nem.
2: Az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot. Nagyon jó volt a
0: Kálmán nap.
2: De nem, nagyon jó volt. Rettenetesen tetszett.
0: Mondtam
2: én. Nagyon jó.
0: Nem ajánlok rosszat. Jó beteg.
2: Nem, nagyon jó volt.
0: Edward Norton eleve zseni, bármiben van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film. Jó a film.
3: A jó színészek sem garancia egy jó
0: filmre.
3: Én most néztem meg, amit az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
0: A pedig nagy nevek.
3: Két olyan, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
0: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát, de hogy...
4: És
0: ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
3: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínós film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
0: Aha.
5: Mi a címe?
3: Oak Street vége.
0: És mit a dínós? Ez egy dínós film.
5: Innen hogy jött a dínó?
0: Igen, ebből hogy lett dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
3: Nem spoilerezem el, mert...
0: De hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, ha nincs 8 éves gyerekem, kit érdekel egy dínós film?
2: De tényleg?
0: Tehát a 8 éves szintig megnézett a dinoszaurusz, és jön a T-Rex, meg a velociraptor, jaj, 8 éves a gyerek. 50 éves,
2: hát nem
0: érdekel, hogy CGI-os dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Igen. Hogyan?
3: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami...
0: Hát egy Sorrento filmje
2: akkor. Hát figyelj, az Odüsszeia, én film, most azt tudom megnézni.
0: Lát szép látványos filmeket, érted? Ráadásul jó a sztori, meg minden.
3: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszeia, ott volt mellette versenyben a Pókember.
2: De a dínok nyertek.
0: Jézus már, a Pókember és Odüsszeia, egyáltalán terjed a spektrum a moziban, hogy Pókember és Odüsszeia. Igen, azért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó filmek.
3: Jaj, Választottam
0: a dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindig, akkor maradt a dínos fos.
3: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na! Te megyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk.
0: Mit nézünk meg? Dínos filmet! Egy óra után dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a meghívás? Hát mondtam a meghívást.
3: Azt majd megnézzük Netflixen, vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó, oké. Okay.
0: Na mindegy, beütetek
3: a dínos
0: filmre. Kit zabálnak meg a dínók?
3: Mindenkit. De az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulatom mellett.
0: Hát de persze!
4: Hát erre nekem is
0: külön menne. 50 évesen meglátod a T-rexeket, és akkor át már nem üt azért.
3: Az, hogy ez mi a szor?
2: Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna. Te ezt a szart választottam? Egyet a popcorn. Miért vagyok? Mikor lesz? Én most felállok és kimegyek.
0: És ilyen végignézte?
3: Végignéztem, mert mondtam neki, biztos jó lesz a vége.
4: A vége, a csattanó, az majd ami.
0: Kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó. Igen. Tehát, hogy ebbe, igen. Ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad enhedővel és a dínókkal. Hogy lesz ebből a fura filmből dínós film, a már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Tehát ebből mi
3: most, aki szeretné megnézni a filmet...
0: Nem akarja akkor senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél a hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
3: Az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
0: A meghívás felejtett. Sehol nincs, érted?
2: Nagyon statikus ehhez
0: nagyon
2: képest.
0: Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, érted? Tehát ehhez képest felejtsd el. Hát, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dinó korába.
3: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
2: Jaj, de izgulj!
5: Micsoda új ötlet, sose láttunk még ilyet, mi?
3: Nem, és a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
1: Második tippem a kisbolygó lett volna.
0: Igen, gyere, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
5: Te magával is tudod rántani, érted, a zurradat az ilyen dolgokba.
3: Öt bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy ott bármibe.
0: Ez nagyon.
1: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
5: Figyelj, nagyon látványos, és tudjátok, mi történt?
1: Nagyon érdekel.
0: Figyelj be egy grillcsirkét, két burgert.
1: Hát három óra.
0: Jó, de Nolan és Nolan előtt hát fejet kell hajtani, van, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
5: látvány biztos, hogy mindent fogja, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most a valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
0: Hát te tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
5: Basszus, újraolvasom.
0: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeát, érted? Ki elolvastatták veled, mit kötött?
3: Mit olvastattak el? Nem olvastattad el. Az Iliász meg az Odüsszé, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Ennyi, de senki nem
0: tudta, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön ott, ezt nagyjából ezt így tudtad.
3: Azt se tudtuk, írja.
0: És látványos? Biztos látványos.
1: Nagyon látványos.
0: Jó?
1: Én a trailerit láttam.
5: Nem csak a gyerekek voltak, ők nagyon megdicsérték.
1: Elképesztő.
0: Visszajövünk most már lassan vidékről, így el Budapest felé, tehát a fővárosba, és akkor befortoljuk.
1: Ezt kötelező IMAX-ben nézni, tehát az arénában van.
0: A moziba azért nem adnak ilyet. Hát azért aztán más filmek van. Nem, ez IMAX-be kell.
1: Abszolút, arra forgatta, és abba kell megnézni. Tehát
3: annyira, hogy még teltházas, még most is valaki mesélt, hogy IMAX-be szeretett volna jegyet venni, azt gondolta, hogy senki nem lesz, és ehhez képest nem kapott.
1: Hát egy IMAX van ugye az arénába, tehát én úgy tudom, legalábbis. Igen, nincsen máshol IMAX-ünk, az az egy van, igen. Tehát, hogy azért teltház, mert
5: szegények vagyunk.
1: Nagyon különleges technológia, meg vászon, meg egyebek. Aha.
0: De akkor Anna, ajánlok neked még valamit, Netflix. Jó? Ricky Gervais, ugye angol humorista, óriási stand-upos a csávó, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól. Alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljáróban, 4 vagy 5 macska, és kalandoznak.
1: Na,
0: nézd meg. Ez egy 4-5 részes mini animációs sorozat, a Ricky Gervais humorista a főszereplő, mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, legszabad szájú humorista és stand-upos, aki létezik. Jó. Nagyon szeretem, ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és olyan macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak.
1: Ki
0: is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó. Meg nem mondom, mi a címe.
1: Nem baj, rákeresek,
0: jó, Ricky Gervais, macskák, meg fogod nézni. Te szeretni fogod, érteni fogod. Teljesen beteg. Irreálisan beteg, de én szeretem a
1: szereget.
3: Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, fek a csaj, szép Helena.
0: Jaj, ne, na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Tényleg? Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál.
3: Hát, ezek szerint.
0: Na, ő sem. Neki sem veszem föl többet a telefont. Tényleg?
3: Hát úgy tűnik.
0: Nem hiszem. Csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy fek a csajra. Lupita Nongoyongo alakítja Szép Helénát.
5: Lupita
0: Nongoyongo. Hát a Lupita Nongoyongo, már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
3: Hát ő
0: az. Üsd be a Lupita Nongoyongót.
3: De most meg is néztem.
0: És? Igen.
3: Hát ő nem fehér. De hát most...
5: Nem.
3: Hát de most...
0: Valóban, nem. Hát, okay. Valóban nem. Na, hát ezt jól láttad, hogy ő akkor tényleg nem fehér. És akkor ő... Na most én látom őt, igen. Uh-huh. Ő azért, hát ő hát azért nagyon sokáig.
5: Ő nem fehér, nagyon
0: jó mondtad. Nagyon-nagyon fekete. És ő lett Szép Helena.
3: És ő így Szép Helena, ahogy ezen a képen látom?
0: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
1: valószínűleg.
0: Politikai korrektség?
1: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
0: Vagy így, vagy Szép Helena fekete
1: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmit, barátom.
0: Lószar se fogsz forgatni. Egyébként, mint Matt Damon, mint Itaka királya, és nekem azt is ízlelgetnem kellett. Uh-huh. Nem?
1: Hát...
0: Tehát, hogy el tudom képzelni oda, nem tudom én valaki tök más, hogy Matt Damont itt a királyként, Odysseusként, azért úgy ízlelgetted egy ideig, amíg azt úgy gondoltad, hogy ez úgy de jó lesz. Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó. Nem?
3: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatok volt, nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
5: Azt a mindenit. Egy dupla gázsi.
0: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
1: Hát, és milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futottak.
0: Már pedig így lesz, három fehér nőt eljátszik a feka, és akkor csinált a Dimex-t, és akkor mondtam, hogy akkor eljátsza.
1: Akkor eljátsza.
5: Tessék, hát, itt ha ez mondják, hogy ez az Achilleus meg egy Manusz Gágyi játsza.
0: Na.
3: Most
0: na.
3: Mi?
0: Achilleus, igen.
5: Igen, keres rá, itt írja a hallgató.
3: Várjál, Manusz Gágyi.
0: Odysseus játsza Matt Damon. Oké, még valahogy megízés. Szép helyen játsza, fehér szép helyen játsza, egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, és egy Manusz Gágyi játsza
5: Achilleus.
0: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben
5: bárított
0: a formában.
5: Bárított a látókörön a csávó.
0: Igen. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleust, ezt akarod mondani a Manusz Gágyival?
5: Nem, hanem hogy egy többen azt írják, ja. Én nem tudom, hogy...
0: Na, tedd helyre a dolgokat, igen.
3: Az Elio Page, ő lett?
0: Tudjátok,
3: az Esernyő Akadémia, meg a korábbi Christopher Nolan, az eredet című filmben, ott még nő volt, csak aztán félúton ugye rájött a főszereplő lány, fiatal Elia Page-nek hívták.
0: Igen, rájött, hogy ő szeretne férfi lenni.
3: Hogy ő férfi szeretne lenni, vagy ő férfi, és aztán férfi is lett. Aha. És akkor ő Achilleus.
0: Ő lett Achilleus.
5: Ezek hát... szerint.
3: Jó.
0: Hát milyen világot élünk, annácskám? Elmünk egy kicsit Szabira, azt már Manusz Gágyi játszol.
1: Nézd oda.
0: Hát mire visszajössz itt a lehelpiacról, meg lecsóbefőzés, hát már Manusz Gágyi.
1: Hát rá se néztem a szereposztásra.
0: Így még mindig meg akarod nézni?
1: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
0: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más. Van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán. Ez
1: hát ez nem, mint a Csalabádé.
0: Van ebben mindent.
1: Ennyi most már
0: gyerekek.
1: Csak azért is van.
6: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kírós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
9: Az Autonexusnál tudjuk. Ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismernek kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel, kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll.
10: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni.

0: Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a Petőfi tér 2-3 szám alatt a Szarvasi Üzletházban a Spár felett.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió egy hétvége. Rádió egy hétvége. Napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: töveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Kismártival. Csak igazi.

Micsoda nagy Rádió 1-es kedvenc, ez is Shouse, Felix Jan és a Walk With Me. A Rádió 1 top 50 49. helyéről szólt. Üdv mindenkinek, szuper jó hétvégét, a mikrofonnál Kismárti, György Attilának jó pihenést. A 48. helyen tanyázó Alok Eva Max dalt pontosan egy helyezéssel előzi meg a már is hallató Chasing Paradise, Kygo és a War Republic közöse a 47. helyről. Emlékszünk, hogy 2014 és 2016 között milyen nagyot ment a Tropical House, a fő sodorbe tánczene meghatározó részévé vált, a fesztivál szertek, az ibizai tengerparti klubok, a rádiós lejátszási listák, az aftermovie-k a fesztiválok után, a nyári utazós videók, hát mind-mind ez volt a háttérzene, és ebben oroszlán része volt Kygónak. Ott volt a Firestone, a Robin Schulz-tól a Waves, a Prayer in Sea, és ez a stílus szorosan összefonodott a nyárral. Azért múlt időben ne beszéljünk a tropical stílusról, mert ő még most is nagyot megy. Ez a dal is egy pici tropical house, egy pici dance pop. A 47. Kygo, War Republic és a Chasing Paradise.

0: Who's Next?
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Who's Next? Tette fel a kérdést Selena Gomez az imént. Hát igen, ez egy fontos kérdés, ki a következő a Top 50-es listánkon. Blondie és Stevie Appleton és a Never Walk Alone ezen a héten a 42. A kanadai DJ producer lány ugye múlt héten élőben mixelt nálunk, és ez visszahallgatható a weboldalunkon, és egy pozícióval előzi meg jó barátja, David Guetta, tényleg szakmai jó barátok. A Bar Republic-kal közös dal az I Don't Wanna Wait a 41. ezen a héten.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50-es listán 38. helyén Katy Perry egy helyen előzi meg Cyril Dorát, a Stumbling-t, és ez a dal... vagyis Teddy Swims és a Lose Control a 40. helyről szólt. Micsoda hétvége, hát ez az utolsó vakáció hétvége, aztán beindul a mókuskerék, jövő héten becsöngetnek, és akik egy picit talán fellélegezhetnek, azok a DJ-k, a Rádió 1-es DJ-kkel az idei nyári szezonban nagyon sok fesztiválon össze lehetett futni. Most még így a finishben a szegedi ifjúsági napokon például Regál Lilivel, akinek a Heal Me dala a 37.

0: már is egy gyors közlekedési információ a Rádió 1-en. Futóverseny miatt, ez budapesti hír, a polisz.hu oldalán is lehet róla olvasni. Ideiglenes forgalomkorlátozások vannak ma és holnap az első, a második, az ötödik és a tizenegyedik kerületben. Holnap ötig lezárták a kilencedik kerületben található Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Hozzátette a budapesti rendőrfőkapitányság, hogy a rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárásokra is lehet készülni, úgyhogy mindenképpen tájékozódjunk, mielőtt útra kelünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
3: Ma is lágerben.

0: Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy Top 50 pedig folytatódik az imént. Lado és a Ladori a 32. helyről szólt. Egy pozícióval előzi meg Rehab és Ina közösét, a Rock My Body-t. És velünk van még egy fantasztikus pop duett, Lady Gaga Bruno Mars. Igen, ami jó, az jó. A listánk pedig azzal a vadóz DJ-producerrel folytatódik, aki múlt szombaton nálunk járt és élőben zenélt. A kanadai DJ-producer, szuperstár Blond is, akinek a vadi új dala Billboard Dance Airplay chartra is bekerült. A Lovers on the Dance Floor nálunk a 31.
1: Hello, Blondish vagyok. Ez itt a legújabb dalom a Rádió 1-en.

Rádió, egy Top 50, 25. ezen a héten Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It. Most pedig hozom az óra a leglazább dalát. Tame Impala, Dracula, a Jenny Remix természetesen. Azt is mondhatnám, hogy az ausztrál pszichedelikus rock és a K-pop nagy találkozása ez. A Luminate fél éves zene jelentése szerint a dal az év egyik leghallgatottabb felvétele az egész világon. Tame Impala, Jenny és a Dracula a Rádió egy Top 50-es listán ezen a héten.

0: kezdődik. A következő órára is felsorakoztak az igazi mai slágerek. Mutatom azt is, hogy hogyan indulunk. Extent és a Don't Leave a 23. helyről szól mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy!
4: És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Kismártival. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 23.

Rádió egy top 50, a mikrofonnál Kismárti, Exen Dala berobbantotta az órát, a 23. Don't Leave, a 22. Lady Gaga és a frissen Emmy díjra jelölt dal, a Dead Dance, és el is érkeztünk a listánk egyik legfiatalabb előadójához, Németországból hozom, egy ottani tehetségkutató műsorban döntősként ismerte meg az ország jó pár éve, még gyerekként, Loi, Golden Summer, a 21.

Ez a rádió egy top 50. Minden hétvégén, szombaton 10 és dél között, vasárnap pedig az ismétlés 3 órától, és úgy tűnik, hogy tarolnak az égenerációs német sztárok, itt volt Loi, most pedig Kamrád és a Hug Yourself. A 19. helyről hozom.

volt Jennifer Lopez és David Guetta-t bekészítettem. Ezen a héten megelőzik a Fastboy dalát, a Good Life a 17. és Ed Sheeran Azizamját is, ami ugye a 18. Ezen a héten Jennifer Lopez, David Guetta és a nagy találkozás a Save Me Tonight a 15.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A 13.

Rádió 1 Top 50. Ezt a fél órát Taylor Swift-tel indítottuk, a The Fate of Ophelia 13. helyről szólt, és el is érkeztünk már majdnem a top 10-ben, a 12. helyezettünkhöz. Shakira, Burn Up Boy és a Die Die. Lassan nem lesz olyan hely, olyan pontja a földnek, ahol ne koncertezett volna Shakira, most ugye a foci VB-n már negyedjére lépett fel, november 28-án pedig a gizai piramisoknál

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez pedig a Rádió 1 Top 50, az Elit alakulat, mert már itt vagyunk a Top 10-ben, Martin Garrix, Mati Szent, Szetkó és a Butterflies a 11-dik, megelőzi őket Loi, így ő most a sereghajtó a Top 10-ben, a Get Lucky-val, most pedig DJ producer szupersztárok, egy igazi kollaboráció a folytatásban, olyan sztárok köztük, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt partiztunk, Stemfed, Switch Disco, Rehab, Sleep Tonight, a 9-dik.

vagy, csak igazi mai sláger megy a rádió, egy top 50-es lista pedig pörög tovább. Ray Dalton, Blood Running, ez a hetedik helyről szólt, megelőzi Hypaton dalát, az Out of My Head a nyolcadik, kilencedik Sam Fett és a Sleep Tonight, most pedig egy vidám olasz DJ Alex Kenji és a Bambolé az ötödik.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Rádió 1 top 50-ben is, a top 10-es listánk pedig ezen a héten, hát mutatom, hogy hogyan is állt össze, a 10. Loy és a nagy Rádió 1-es kedvenc tőle, a Get Lucky.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Az Autonexusnál tudjuk. Ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel, kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekerült az idei országos útfelújítási programba. A tervek szerint 2026-ban egy somogyi közúti fejlesztés is megvalósul. A klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó úgynevezett szivacsváros programot készítettek elő Kaposváron. A program pályázatát már megvizsgálta a tervzsűri, amely országos mintaként ajánlotta a kaposvári elképzelést. Ismert balatoni vendéglátóhelyek vezetőit is kitüntették a Kisosz Somogyi szervezetének szezonértékelőjén. A díjakkal vendéglátósokat ismertek el. Több mint 200 millió forintos uniós támogatásból újult meg Siófok legnyugatibb fürdőhelye, az Orgona utcai Szabad Strand. A fejlesztés részeként napelemes közvilágítást és wifi hozzáférést kínáló okospadot is telepítettek.

0: Folytatódik a meleg idő térségünkben is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul a Rádió E Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermek.

Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár és a környék, ez már a Daily Mix, a stúdióban pedig Kuródi Petra. Szép szombat délutánt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Nézzük a mai időjárást a folytatásban. Napos, száraz lesz a jelentések alapján, csapadék nem valószínű, este sem fog esni. 22-26 fokot mondanak estére, most meg a folytatásra 28-30 Celsius fok áll maximálisan az előrejelzésben. Hi Peton, Norma Jean Martin és Henry PPFR jönnek, ez az Out of My Head.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Hello Kaposvár, ez a Daily Mix, jó utat a közlekedőknek, és szép szombat délutánt kívánok mindenkinek. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Lassulás tapasztalható egy kis város központban, picit terhelt a mezőúti csomópont, illetve a füredi csomópont is, de ezeket leszámítva a jó haladás biztosított a jelentések szerint. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Imán bekérkezik már is az Ékenád dolgozásával.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi, ma is láger megy. Hello Kaposvár, szép szombat délután, itt a Daily Mix. Ma augusztus 29-én pedig a Beatrixeket és az Ernákat is köszöntöm. A Beatrix latin eredetű név jelentése boldogító, boldogságot hozó, az Erna pedig ófelnémet eredetű név jelentése komoly, határozott, különösen a harcban. Ilyenek a névnaposok, és minden ünnepelt. A Jonas Brothers dala

Ez a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár és a környék. Szép szombat délutánt kívánok mindenkinek, ez a Daily Mix. Ez a dal már 2013-ban született, és hát nagy sláger volt a 2010-es években. Egyébként most is. Az eredeti szerző Vance Joy, az eredeti műfaj pedig az indie rock. Hát ezt a dalt dolgozta át Szigalám, többet magával, Jackson Beevel és Island Kidronnal kiegészülve. Csináltak egy saját Riptide verziót, amely szintén az eredetihez hasonló

0: Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez meg a Daily Mix, Hello Kaposvár, a stúdióban Kóródi Petra, pontosabban véget ért a Daily Mix, de indul egy újabb 60 perc, és mi is együtt rádiózunk. Mindjárt hozom a Hertzel és Purple Disco Machine-nal a Wonderful Life 25-ot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Autonexusnál tudjuk. Ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel, kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi, ma is láger megy. 99.9.

a 99.9 Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Hello Kaposvár, ezt az órát is együtt töltjük a stúdióban Kóródi Petra. Nézzük már is, hogy milyen idő várható a folytatásban. Vasárnapra is marad a nyárias jellegű, csapadékmentes időjárás sok napsütéssel. 32-34 fokos csúcsot ígér a meteorológia. Holnap hajnalban 16-20, estére pedig 26-31 fok valószínű az ígéretek szerint. Martin

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár és a környék, a stúdióban Kóródi Petra. Nézzük már is, hogy milyen helyzet van az utakon. Helyzet az nincs sűrűbb, igaz a városközpont forgalma, itt némi lassulás is tapasztalható, meg több az autó a mezőúti csomópontban is, de na jó haladás azért mindenhol biztosított. Én jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, legyen szó autóról, gyalogszerről, kerékpárról vagy rollerről. Itt van már is Éva Megszel.

99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, szép szombat délutánt kívánok. A stúdióban Kóródi Petra. A napokban távozott közülünk Dolly Parton, és hát hatalmas űrt, illetve munkásságot hagyott számunkra. Miley Cyrus pedig nagyon jó kapcsolatot ápolt az énekes legendával. Fogadott keresztanyukájaként emlegette Dolly Partont, és ő is megerősíti, hogy hatalmas az űr utána. Viszont annak nagyon örül, hogy megérte az első Grammy díját, amelyet ezért a dalért kapott. Miley Cyrus jön, vele pedig a Flowers most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Ez a 99.9 rádió egy csak igazi mai sláger, meg köszöntök mindenkit itt Kaposváron és a környékén, szép szombat délutánt kívánok a hallgatóinknak. Kóródi Petra vagyok, és hát kikapcsolódási lehetőségeket hozok a folytatást érintően. Van a tartalomban mindjárt így a programajánló elején egy könyv bemutató, amely a jövő héten szerdán lesz. Szeptember 2-án 17 órai kezdéssel a Futóterápia című könyvvel lehet megismerkedni Fejes Dóra sportpszichológus kiadványával a Takács Gyula könyvtárban itt Kaposváron. A futás, a mentális egészség és a feltöltődés, ezekről mindenképpen hallhatnak majd a könyv bemutatón az érdeklődők a kötet kapcsán. Hogyan segíthet a futás a lelki egyensúlyunk megőrzésében és a stressz leküzdésében? Ezt a kérdést körbejárják majd a könyv bemutatón. A szerzővel Rázsics Veronika, a Takács Gyula könyvtár igazgatója beszélget a sport, a lélek és az önismeret izgalmas összefüggéséről. Futóterápia tehát könyv bemutató a jövő héten szerdán, szeptember 2-án 17 órai kezdéssel itt Kaposváron, a Takács Gyula könyvtárban. Nem csak sportkedvelőket várnak egyébként a helyszínre, és még egy adalék ingyenes a belépés. Jó szórakozást, és ahogy mondani szoktam, még hasznos ismeretszerzést is kívánok mindenki számára. Aztán érkezik a Ripper-Rónai Fesztivál. Nos, hát emellett a tény mellett sem mehetünk el, és hát megmondom őszintén, nem is akarok elmenni. A szeptember 3-a és 5-e között a Ripper-Rónai Fesztiválon a Kossuth téren, a Bieber, a 30Y, a Bagosi Brothers Company és az Arthur Rambo is koncertezik, úgyhogy hát nem lesz hiány majd itt szeptember elején a tanévkezdés kapcsán sem buli hangulatról, illetve tartalmas kikapcsolódási lehetőségről. A Ripper-Rónai Fesztivál tehát szeptember 3 és 5 között várja majd a kaposváriakat és a környékbelieket. Előre is jó szórakozást! A folytatáshoz meg jó zenehallgatást, érkezik már is Sziával a Chandelier Rádió 1-re!

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, ezek meg már a búcsú másodpercei. További szép szombat délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron és a környékén, meg hát jó zenehallgatást is. A közvetlen folytatás a búcsúdalomé, Maxwell és Ingrosso, ők érkeznek, ez a Sunny Shining. Korodi Petrát hallották az elmúlt órákban, na viszont hallásra! A

0: Rádió 1. Újra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.store-in

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hétvégéjén is. A mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknál az a program, hogy megvolt a családi ebéd, aztán felkerekednek, hogy beszerezzék azokat a dolgokat, amik jövő hétre szükségesek, mondjuk a tanévkezdéshez, a gyereknek új tornacipő kell, nincs még meg a füzetborító, kezdődik az ovi, a suli, a bölcsi, úgyhogy ehhez is küldöm az igazi mai slágereket. Most például a top 50-es listánk első helyezettjét, Bibi Rexha, New Religion.

Rádió S csak igazi mai sláger megy. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak nálunk először. A Rádió 1-es DJ-kkel pedig ma is lehet találkozni a Szegedi Ifjúsági Napokon. A színen Bori írt egy üzenetet, hogy oda felé tartanak éppen. Szia, Márti, Szeged felé tartunk, életünk első színe lesz, írta Bori. A Bori, hogyha 5 óra előtt érkeztek, vagy 5 órára, akkor a Rádió S-ték első pillanatait is elcsíphetitek. Wilcox kezd majd, aztán Loving Arms, Joel Junior, DJ Junior és Kollár. De egyébként a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon is ott van a DJ-knek a listája, hogy mikor kilép majd fel. Ez a Sleep Tonight. Why you body just can't take it? Body just can't take it.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Enikő üzenetét olvasom. Hello Márti, tanszerbeszerzés már megvolt a héten. Most Balatonberényben egy fűzfa alatt olvasok a parton, miközben szól a Rádió 1, és kevesen vagyunk. Itt legalábbis érezhetően vége van a szezonnak. Én ezt nagyon szeretem egyébként, bevallom ezt az állapotot. Tehát a szezon után, szezon előtt, az az én időszakom. Taylor Swift, The Fade of Ophelia. Ennek a dalnak mindig itt van a szezon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hétvégéjén is. Shakira, Burna Boy és a Die Die például, a 2026-os foci VB hivatalos himnusza, és hát Ed Sheeran is nagyon izgul, hogy vajon sikerül-e megszerezni ennek a dalnak az első helyezést a brit listán, a hivatalos nagy brit listán, mert hogy hetek óta a második. Ed Sheeran ugyanis társszerzője a dalnak, és neki összesen 14 number one dala van az Egyesült Királyságban. Hogyha ez

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig indul a buli a színen, a Rádió 1 stégen, ez a napközbeni helyszínünk, aztán pedig a Rádió 1 aréna a következő, este 11 órától, ez lesz a fesztivál zárónapja, és 5 órától indul a buli itt a stúdióban, Before Party Show Cookie-val, 2 órán át, Summer Edition, vagyis 120 percen keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben, a következő óra így indul... Héten pedig lesz egy különleges kívánságműsor Sebestyén Balázzsal. A hír igaz? Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az atist.

0: kívánság műsorát augusztus 31-én és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. 3 óra után járunk egészen pontosan 7 és fél perccel. David Guetta, Sia, Jennifer Lopez, a legnagyobb nevek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például a futáshoz, és 1, és 2, hát erre a dalra nagyon jól lehet futni, szerintem Kero Turn the Lights Off. Egyébként fontos info, Budapesten futóverseny van, és emiatt ideiglenes forgalomkorlátozásokkal lehet találkozni az 1., 2., 5., 11. kerületben, ez a police.hu oldalán olvasható. Holnap 5-ig lezárják a 9. kerületben található Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca, és aztán

0: a Rádió Egyen hamarosan. A Be Mine érkezik, és még valami jön a Rádió 1-re hamarosan. Na mi? A Rádió 1 konténer. Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a Rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

jó egy, csak igazi mai sláger megy. Egy igazi díva és egy nagyon menő DJ producer a folytatásban, Jennifer Lopez, David Guetta és az aktuális kedvenc Save Me Tonight. Ünnepelt a napokban Jennifer Lopez, mert hogy egy korábbi dala, ez...

Floor, a Pitbull a közös dal átlépte az 1 milliárdos játszási küszöböt a legnagyobb zenei streaming oldalon. Úgy fogalmazott, hogy azóta gyakorlatilag egy új parti nemzedék felnőtt, és borzasztó a hálás, nagyon-nagyon meghatódott, hogy ez most megtörténhetett vele. Jelenleg ez a dal ostromolja a slágerlistákat. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hétvégén is. Egy óra múlva indul a buli a színen, a Rádió 1 stégen, aztán pedig a másik parti helyszínünkön, a Rádió 1 arénában várják a fesztiválozókat a Rádió 1-es DJ-k. És hogy indul a következő óra? Mutatom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Megnézted?
4: Megnéztem.
3: Na, szeretem, megnézzük egymás filmjeit, amit ajánlasz.
4: Megnézted
3: moziba?
4: Igen, és moziba, abszolút.
3: Ugye,
4: moziba.
3: Nagyon. Jó a film, jó a film.
5: A jó színészek sem garancia egy jó
3: ez
5: filmre.
3: Igaz.
5: Én most néztem meg az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
3: A pedig nagy nevek.
5: Ők két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá. Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak.
3: Mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film?
5: Az Oak Streetben laknak, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
3: Úristen!
6: Második tippem a kisbolygó lett volna.
3: Igen, gyere, kis bolygó, azt rajta ülnek a dínok.
7: Te magával is tudod rántani, érted, az uradat az ilyen dolgokba.
5: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy bármibe.
3: Ez nagyon.
6: Most az Odüsszeiát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
7: Figyelj, nagyon látványos.
3: Figyelj be egy grill csirkét, két burgert.
6: Hát
3: egy fekete bőrű Oscar díjas színésznő Lupita Nyong'o alakítja Szép Helénát.
5: Hát ő nem fehér.
3: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
6: politikai
3: korrektség?
6: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy ő, vagy elzárjuk a csapokat.
3: Vagy így, vagy Szép Heléna fekete
6: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
3: Aha.
5: Nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
7: Ez egy dupla gázsi.
3: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
6: És milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futott. Most már csak azért is megnézem.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó úgynevezett szivacsváros programot készítettek elő Kaposváron. A program pályázatát már megvizsgálta a tervzsűri, amely országos mintaként ajánlotta a kaposvári elképzelést. Megyénk is bekerült az idei országos útfelújítási programba. A tervek szerint 2026-ban egy somogyi közúti fejlesztés is megvalósul. Ismert balatoni vendéglátóhelyek vezetőit is kitüntették a Kisosz somogyi szervezetében. Szezon értékelőjén. A díjakkal vendéglátósokat ismertek el. Több mint 200 millió forintos uniós támogatásból újult meg Siófok legnyugatibb fürdőhelye, az Orgona utcai Szabad Strand. A fejlesztés részeként napelemes közvilágítást és wifi hozzáférést kínáló okospadot is telepítettek. Folytatódik a meleg idő térségünkben is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes szombat délután mindenkinek újabb óra a kedvenc Rádió 1-es zenéink társaságában, aztán indul a Before Party Show Cookie-val, 2 órás lesz a mix, Summer Edition, mert hogy tart még a nyár. Volt egy baleset sajnos az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabányánál az 55-ös kilométernél, úgyhogy ha torlódik a szakasz, akkor az ezért van, még érezteti a hatását. Mindenki vigyázzon magára és másokra is útközben. Teddy Swims, nagy hangot rám, ez a The Door.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Közlekedési információk a Rádió 1-en a fővárosban autózóknak, mégpedig az, hogy ideiglenes forgalomkorlátozás lépett érvénybe holnapig, Budapesten az első, a második, az ötödik és tizenegyedik kerületben is, polisz.hu oldalán olvasható. Holnap délután 5-ig lezárják a Műegyetem rakpartot, a Bertala Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Erről a budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatott mindenkit. Balesetmentes kilométereket.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, közlekedési infók után pedig a tökéletes autózós zene. Pár napja ünnepelte a 37. születésnapját, Jonas Blue.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát lehet, hogy vége van a nyárnak, szépen lassan a Rádió 1-esek meg a fesztivál szezonnak is, ugye ma még szín, az utolsó nap Rádió 1-es DJ-kkel a helyszínen Szegeden, de hát jönnek itt a nagy aktivitások. Hétfőn például Balázs speciális élő kívánság műsora. És jön még valami, a Rádió 1 konténer. Mutatom a részleteket és hozom Taylor Swiftet is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most pedig igazi jó kis diszkó Dresdából. Na náhogy Purple Disco Machine-t készítettem be, nem sajáddal, hanem remix, a Hertz klasszikus gondolta újra. Hát izgalmas nyara volt Purple Disco Machine-nek, bár egyszer jól ránk ijesztett, amikor ugye nyár derekán lemondta a DJ szettjeit, mert hogy fülzugás és egyéb egészségügyi problémák miatt így kellett döntenie, de hál' Istennek már jól van, a héten a Pacsa Ibiza nevű helyen Kungzal zenélt, most pedig a Wonderful Life-ot hozom tőle.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Rádió S csak igazi mai sláger megy, 5 óra után pedig Monsieur Cookie Mix-el 2 órán át a Rádió Live Mix Summer Edition-ben, a Before Party Show-ban én angol szavakkal dobálózok még. Oh. Hello Cookie, how are you feeling today?
1: My name is Marta. I'm a little tired, but I'm feeling good because I'm so happy to be with you on air. Yeah. Where is my water?
0: Here you are. Figyelj, milyen volt a szín? Mert DJ szetteztél. Mert azt mondtam tegnap adásban, hogy nincsenek árvaszúnyogok a Tiszaparton, mert most szidjuk a Balatonparton az árvaszúnyogokat. Ez igaz, ugye? Nem találkoztál vele.
1: Nem. Egy darabcsípés nincsen.
0: Ők nem csípnek az árvaszúnyogok, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon panaszkodunk rájuk, de igazságtalannak érzem, írtok kellemetlenek a balcsin. De most tudtam meg, hogy ők hasznos szereplői az ökoszisztémának, úgyhogy a mi kis világunknak, úgyhogy ne eszi. Justice for árvaszúnyog, igazságot
1: az árvaszúnyog. De jó, most turukos nekem, amit beszélsz most.
0: Tudom, kicsit. Gondoltam is, hogy zavarba hozlak ilyen intellektuális beszélgetéssel, úgyhogy el is engedem ezt a fonalat.
1: De ez jó, az új neve Dr. Kismáti.
0: Öveges professzor. Na induljon a Before Party Show, nagyon szeretem, amikor adásba vagy, Cookie.
1: Köszönöm, én is téged, szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilósháda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból!

0: Andenssel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Az Autonexusnál tudjuk. Ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel, kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll.
2: A 3 DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

0: Bullshit Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekerült az idei országos útfelújítási programba. A tervek szerint 2026-ban egy somogyi közúti fejlesztés is megvalósul. A klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó úgynevezett szivacsváros programot készítettek elő Kaposváron. A program pályázatát már megvizsgálta a tervzsűri, amely országos mintaként ajánlotta a kaposvári elképzelést. Ismert balatoni vendéglátóhelyek vezetőit is kitüntették a KISOSZ somogyi szervezetének szezonértékelőjén. A díjakkal vendéglátósokat ismertek el. Több mint 200 millió forintos uniós támogatásból újult meg Siófok legnyugatibb fürdőhelye, az Orgona utcai Szabad Strand. A fejlesztés részeként napelemes közvilágítást és wifi hozzáférést kínáló okospadot is telepítettek. Folytatódik a meleg idő térségünkben is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Sziasztok! Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órán, igen, azaz 19 óraig, mixerek nektek az igazi mai slágereket. Jó lesz? Jó lesz! Ráadásul érkezik egy vidám zene. Imádunk Alex Kenji, és a szem címe Bambore. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, a Before Party Show Summer Edition elkezdődött. Hangjöre maximálisan, bulizunk egy nagyot. Bele vagytok? Én nagyon. Hát akkor kukikem, hadd szóljon!

Szóta szem címe. Hát gondolom, hogy szombateste nem sokan alszanak, hanem buliznak, ugye, fiatalok? Na, még szép! És a buliról van szó, érkezik egy óriási DJ. Úgy kell érteni, hogy ügyes DJ, jó? Na, Fisher, és a szem címe Rain, azaz eső. Hát esen az eső csak éjszaka, mikor mindenki csúcsukál, nem? Ráadásul az utolsó hétvégén. Holnap után munka, és kedden iskola, ajaj. Elég kukikám, ne dumálja túl sokat, jönnek a alig újabb Fisher nálunk. Rain, ez a szem címe. Még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Hey!

Rádió 1-et csak igazi mai sláger megy. Sokan szeretik Cashmere a Wild Ride, azért eljátszottam nektetek, fiúk. Én mindig próbálom követni, amit nektek jó. És például most érkezik egy kis nosztalgia hangulat itt a Rádió 1-en. Bizony, egy jó pár év ezelőtt kijött David Guetta és Kid Cudi Memories. Ez egy kis remix. Bizony, David Guetta remix ráadásul. Milyen jó, nem? Allez, egy kis klasszik hangulat itt a Rádió 1-en. Szerintem jól fog esni mindenkinek. És köszönöm.

Ça me dit, mais shine! De yonem! Bizon bizon, sanitem, ou la chiche la galesse, nem chodalom, radachoul, von et kish, funky angulat benamin yo, ou yé! Allez! Mix electro abnet érkezik ez ilyen slágereket, ráadásul nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. Bifa Party Show Summer Edition. Hoppa, vigyázzatok! Dolgozunk keményen.

0: Ez itt a Rádió 1, jó sok igazi, ma is legjár megy. Egy kis szünet érkezik, iszott egy kis vizet, hogy jó legyen 19 óraig a mix, mert igen, 18-től 19 óraig nincs megállás, mixelek tovább az igazi más legjáreket nektek. Hamarosan érkezik Samfeld, Heart Like Mine. Jó lesz, figyelj!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy!
4: És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: látványosak.
1: Mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Megnézzük a jó dínos filmet!
2: Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film?
0: Az Oak Streetben laknak, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
3: Úristen! Második tippem a kisbolygó lett volna.
2: Igen, gyere, kis bolygó, aztán rajta ülnek a dínok.
4: Te magával is tudod rántani, érted, az uradat az ilyen dolgokba.
0: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy bármibe.
2: Ez nagyon.
3: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
4: Figyelj, nagyon látványos.
2: Figyelj be egy grillcsirkét, két burgert.
3: Hát
2: egy fekete bőrű Oscar-díjas színésznő Lupita Nyong'o alakítja Szép Helénát.
0: Hát ő nem fehér.
2: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
3: politikai
2: korrektség?
3: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
2: Vagy így, vagy Szép Heléna fekete
3: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
2: Aha.
0: Nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
4: Ez egy dupla gázsi.
2: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
3: És milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futott. Most már csak azért is megnézem.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
6: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó úgynevezett szivacsváros programot készítettek elő Kaposváron. A program pályázatát már megvizsgálta a tervzsűri, amely országos mintaként ajánlotta a kaposvári elképzelést. Megyénk is bekerült az idei országos útfelújítási programba. A tervek szerint 2026-ban egy somogyi közúti fejlesztés is megvalósul. Ismert balatoni vendéglátóhelyek vezetőit is kitüntették a Kisosz somogyi szervezetében. Szezon értékelőjén. A díjakkal vendéglátósokat ismertek el. Több mint 200 millió forintos uniós támogatásból újult meg Siófok legnyugatibb fürdőhelye, az Orgona utcai Szabad Strand. A fejlesztés részeként napelemes közvilágítást és wifi hozzáférést kínáló okospadot is telepítettek. Folytatódik a meleg idő térségünkben is.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

igazi mai slágereket, és hol voltam, egy pár perc ezelőtt érkezik Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Allé, hopp, megyünk tovább, bulizunk egészen 19 óraig, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Bizony, bizony, bizony. Allé, hopp, hangere maximálisan, nincs mese. Buli, buli, buli, buli, buli. Jó szórakozás még egyszer kívánok mindenkinek, itt a Rádió 1-en.

Radio Echo Kiga Zima Ishlager Medje. Fu Kiraza Hideg, Ani Rayosa, Bibi Rexa, Ishfet La Segut, New Religion. Igen, az eredeti ez volt Insomnia, egy jó pár 25-26 évvel ezelőtt. Jól hangzik, Bibi Rexa nagyon ügyes, az biztos. Ő is nagyon ügyes, nagyon sokan szeretik, nem csodálom, mindig jó zenét csinál, jöjjenek a Ed Sheeran és Azizam. Természetesen egy kis remix változásban, hogy jól legyen mindenkinek, ugye? Allez!

Ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Jó volt ez a kis Medúza, Don't Wanna Go Home. Hát nem is akarunk haza menni, milyen jó vagyunk itt a Rádió Egyen, ugye? Ráadásul érkezik egy francia duett DJ, nem Daft Punk, nem. Nem Cookie és David Guetta, mondjuk ilyen nincs. Hanem ők az Offenbach, és ezt a címe Overdrive. Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Még egyszer kívánok nektek egy szuper jó szórakozást itt a Rádió Egyen, és köszi szépen, hogy velem vagytok, tényleg jól esik.

0: csak igazi mai slágja megy. Ők voltak a Felix Jen és House Aligüt Walk With Me. Hamarosan érkezik Emperor of the Sun, Blondish Remix. Blondish a múlt hét szombaton mixelt nektek élőben. Itt a stúdióban találkoztunk személyesen. Tök jó fej tényleg. Szóval nem sokára jöjjönnek a Emperor of the Sun, Walking on a Dream, Blondish Remix. Blondish, itt vagy?
1: Hi, this is Blondish and you're listening to Kuki.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Playmobil kaland a Kaposvár plázában az egész családnak. Igen! A Playmobil Roadshow augusztus 29-e és szeptember 13-a között érkezik a Kaposvár plázába. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. Részletek kaposvárpláza.hu.
5: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Petőfi tér 2-3 szám alatt a Szarvasi Üzletházban a Spár felett.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Megnézted? Megnéztem. Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlasz.
6: Megnézted
2: moziba?
6: Igen, és? Moziba, abszolút.
2: Ugye,
6: moziba,
2: nagyon. Jó a film, jó a film.
7: A jó színészek sem garancia egy jó
2: ez
7: filmre.
2: Igaz.
7: Én most néztem meg az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
2: A pedig nagy nevek.
7: Ők két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá. Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak.
2: Mit nézzük meg? Dínos filmes, a dínos filmes. Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film?
7: Az Oak Streetben laknak, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
2: Úristen!
6: Második tippem a kisbolygó lett volna.
2: Igen, gyere, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dínok.
8: Te magával is tudod rántani, érted, a zuradat az ilyen dolgokba?
7: Őt bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy őt bármibe.
2: Ez nagyon.
6: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
8: Figyelj, nagyon látványos.
2: Figyelj be, egy grillcsirkét, két burgert,
6: hát
2: egy fekete bőrű Oscar díjas színésznő, Lupita Nyong'o alakítja Szép Helénát.
7: Hát ő nem fehér.
2: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
6: valószínűleg
2: politikai korrektség?
6: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy ő, vagy elzárjuk a csapokat.
2: Vagy így, vagy Szép Helén a fekete
6: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
2: Aha.
7: Nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
8: Ez dupla gázsi.
2: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
6: Most milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futottak. Most már csak azért is megnézem.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
9: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ed Sheeran, Camera, nagyon sokan szeretik Ed Sheeran, ez nem lehet vitatni. Viszont érkezik egy kis újdonság, ami a szíved sücském. Hát igen, ez a saját dalom. A jó barátom már Kanerrel. Szóval, hődém és soraim, érkezik a legújabb kuki, Kaner, Fire, itt a rádió egy ilyen, és még egyszer hangsúlyozom, mikor itt van Juhasz Geri a kívánság műsorban, nyugaton lehet kérni azt a dalt, jó? Allé! Jöjjön akkor a saját dalunk itt a rádió egy ilyen. Kis büszkeség, ne a belefél. Na, ugye kukikám, ohé! Hey!

Ez itt a Rádió Egy Jogsakig, ez ima is Sláger megy. Jaj, de jó kis fesztiválon gurat volt itt, ugye? A Before Party Show Summer Edition, Üzsel és Jamaican. Hamarosan élő kívánság műsorának fiúk, tudtok telefonálni a 0620-3-111-111-re. Ha meddig nem érkezik az első telefonáló, jöjjön Tóth Abigail, Accent Elégüt, Sassam címe,

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
4: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekerült az idei országos útfelújítási programba. A tervek szerint 2026-ban egy somogyi közúti fejlesztés is megvalósul. A klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó úgynevezett szivacsváros programot készítettek elő Kaposváron. A program pályázatát már megvizsgálta a tervzsűri, amely országos mintaként ajánlotta a kaposvári elképzelést. Ismert balatoni vendéglátóhelyek vezetőit is kitüntették a Kisosz Somogyi szervezetének szezonértékelőjén. A díjakkal vendéglátósokat ismertek el. Több mint 200 millió forintos uniós támogatásból újult meg Siófok legnyugatibb fürdőhelye, az Orgona utcai Szabad Strand. A fejlesztés részeként napelemes közvilágítást és wifi hozzáférést kínáló okospadot is telepítettek. Folytatódik a meleg idő térségünkben is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul a Rádió

0: these beautiful things that are.
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Szép délután, szép estét kívánok mindenkinek, a kívánság műsor elkezdődött, a vonal túlsó végén a mai első telefonáló. Halló.
3: Szia, Dávid vagyok.
2: Szervusz, Dávid, mi újság, hogy vagy?
3: Nagyszerűen, megyünk hazafele éppen.
2: Hazafele mentek, jó. Jó nap kis...
3: Igen, nyaralásból.
2: Ja, nyaralásból. Mere voltatok nyaralni?
3: Hát csak a Balatonnál voltunk.
2: Ja, jó.
3: Nem mentünk messzire, mert...
2: Jó, az a Balaton, szeretjük. Nincs mese.
3: Hát, igen.
2: Valami baj van, vagy nincs, ugye?
3: Hát, csak a Balatonban nem sok víz van.
2: Jön az ősön, az ősön, jó lesz ez, jó lesz. Szurkolunk, gyönyör az a hely, tényleg. Radar Town, do it again, ezt kértél tőlem, David, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
3: Küldöm itt a kocsiba a három gyermekemnek, Patriknak, Dominiknek és Patriciának, meg a feleségem.
2: Oké, rendben, jó utat az efele, tessék vezetni nagyon óvatosan, és jövőtén kitartás, mert úgy tűnik, hogy kezdődik az iskola, ugye?
3: Alig
2: várjuk. Ja, jó.
3: Kevésbé, de még.
2: Jó van. Kezdődik igazán a szabadság, akkor jövő héten, nem? Akkor kezdődik az igazán a szabadság.
3: Igen.
2: Jó van. Vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
3: Én örülök, hogy bekerülhettem hozzád adásba.
2: Ciao, szia. Na, lelök fiúk érkezik az isteni Radar Town, do it again, itt a Rádió Egyen.
1: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Weekend Show o Rádió Egyen.
1: Van, aki kérte nem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. De ki az, aki? Halló, halló!
2: Viktor vagyok, jó estét kívánok, de?
1: Mi újság?
2: Köszönöm, csillós hétvégét tartok.
1: Ez mit jelent?
2: Úgy, hogy ezt a számot. Hát, Csilló volt Jennifer Lopeznek a gúny neve, vagy jók neve?
1: Jó, oké.
2: Hát a neveiből származik, nem csúnya név, csak ő nem szerette. Na mindegy, nem érdekes. Milyen pihenős nap van ma?
1: Pihenős?
2: Volt.
1: De úgy hallom, hogy kocsikázol, nem?
2: Így van, még nem értem haza.
1: Ja, jó van, oké. És mi a program ma este?
2: Mára nem terveztem semmit, úgyhogy lehet, hogy csak pihenek. Nem, pihenek. Nincs semmi.
1: Jó, oké. Kinek
2: szól?
1: Ja, persze. Kinek szerenek jön ezt a dalt? Kinek szóljon?
2: Minden stahanóista munkamániásnak. Mindennyiunknak.
1: Jó, oké. Kitartás neked jövő hétre, jó utat, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, sziasztok! Kicsit rossz volt a vonal, elnézést kérek, hát élő műsor. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight! Allé, up, David, mondd meg valamit!
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
2: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
1: Jön.
2: Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi ma is lát.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, nem sokára vége a kívánság műsornak, szóval gyorsan tessék telefonálni, mint most kicsoda. Halló, halló!
2: Szia, Kuki, Fanni vagyok!
1: Hello, Fanni, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké, ma tartottuk a gyerkőt szülinapját, úgyhogy gondoltam, kérek még egy számot neki.
1: Na, melyiket?
2: Shakirától a Die Die, ez most a nagy kedvenc.
1: Na jó, van egy kis foci hangulat?
2: Hát persze, egyértelmű.
1: Jó van, és akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a kisfiamnak, akinek a szülinapi bulija van.
1: És hogy sikerül, vagy most is megy?
2: Hát még megy, úgyhogy ja, majd meg. Erre táncolunk.
1: Ja jó, van, oké, rendben. Na, akkor boldog születésnapot kívánok neki, jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszi,
1: halló! Ciao, szia! Érkezik nálunk Shakira, Die Die! Allé, hopp, egy kis foci VB hangulat itt a Rádió Egyen!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mikor este 9-szer érkezik, jó az Geri. Mi jó, hanem közelebb, holnap találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kedemes estét, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Búcsúzom Metzger Viktóriával, Nagy Bogival együtt, a szám címe Éden. Sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Rádió 1 Top 5-ben. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó úgynevezett szivacsváros programot készítettek elő Kaposváron. A program pályázatát már megvizsgálta a tervzsűri, amely országos mintaként ajánlotta a kaposvári elképzelést. Megyénk is bekerült az idei országos útfelújítási programba. A tervek szerint 2026-ban egy somogyi közúti fejlesztés is megvalósul. Ismert balatoni vendéglátóhelyek vezetőit is kitüntették a Kisosz somogyi szervezetében. Szezon értékelőjén. A díjakkal vendéglátósokat ismertek el. Több mint 200 millió forintos uniós támogatásból újult meg Siófok legnyugatibb fürdőhelye, az Orgona utcai Szabad Strand. A fejlesztés részeként napelemes közvilágítást és wifi hozzáférést kínáló okospadot is telepítettek. Folytatódik a meleg idő térségünkben is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Indul a Diszkósít Rádió Show, köszönjük szépen, tegnap szenzációs volt. Balatonfűzfő, én DJ Junior vagyok, és én mixelek ebben az órában.
6: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, és itt leszek egészen este 9-ig, és azt is meg kell jegyeznünk, hogy Szegeden a szín is, ugyebár az ifjúsága napok is jól sikerült, a Rádegyes arénában játszottam hajnal 2-től, és hát megettek mindent, ami újdonság, és ezt nagyon-nagyon szeretem.
5: Én ráadásul még ma is ott leszek, úgyhogy lehet velem találkozni, ráadásul most kicsit félőben vagyok, mert ott játszom egyébként a Stégen, de indulunk Tami Impalával, lehet, hogy ezt ott is pörgetem a Dracula új verziójával, annak is DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít rádió show, még mindig, bár lehetően nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: És hát kérem szépen, a mai nap én ugye, ahogy mondtam, most félőben vagyok, mert hogy 8 és 9 között a Szegedi Színen játszom a Stégen, rádió Stégen, utána viszont az arénában 23 és 24 óra között pörgetek egy órát majd. És hát készülök a holnapi napra, mert holnap délután 5-től vasárnap egy ingyenes rendezvény Budapesten, Made in Italy az első sorban. Nagyon sok ilyen olasz remixet készítettem, ezt tudjátok rólam, hiszen játszom itt is a rádió ilyen ezeket, és hát felkértek rá, hogy csináljak egy ilyen eseményt. Vittünk egy nagyon jó pizzakészítőt, akit még Hanvai PG által ismertem meg, Balázs Attilát egyébként, aki a diszkosít pizzát is elkészítette, ő süti majd ott a fantasztikus olasz pizzákat, világbajnoki második helyzet az úriember, úgyhogy vigyázzatok, nagyon jó lesz a pizza. Ezen kívül italpultok, minden, ami olaszos, és olasz fagy is. Ezen kívül én 7 órától 9 óráig, de már 5-kor indul az esemény, játszom 2 órát non-stop olasz slágereket, természetesen DJ Junior módra feldolgozva, úgyhogy készüljetek, ilyen estét még sosem csináltam, én is már nagyon várom. És ha már az olasz zenéről beszéltem, és az olasz partiról, a Made in Italy-ról, akkor egy ilyennel megyünk tovább, ezt is fogom holnap pörgetni majd. Jön Ricky Epoveri és egy Chai Itali, Ciao Amore, DJ Junior remixben, itt a Disco Shitben.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalom, adrenalin színűre diszkosítva a rádió egyen, egész héten kétharmadban vagyunk, a bárány nincsen, viszont itt van Hanvai PJ, és most a játszoknál Hind DJ Junior.
1: Én már nagyon izgolok, mert bár félőbe vagyok, de ahogy vége van az adásnak 21:00, akkor meg is szólok Érden, annyira gyors vagyok, és rettentően sok email Angel korongot fog játszani, és utána Szlovákiában is, sőt, mi több, ott külön kérték azt az intrót, amit legyártottunk Robert Lovinével, ugyebár a Messengerszel, a Kossuth téri magyarországi születésnapi partira, ugyebár augusztus 20-ára. Szerintem azzal fogok kezdeni, mert tényleg egyszerűen annyira extra lett, hogy többen a produkcióval mondhatni könnyeget csorgattunk miatta. Luna Szerdai készül, pontban éjfélkor fog oda megérkezni.
0: Én már most is színezek, és még tovább színezem a dolgot, majd 23-24-ig ma este, úgyhogy kétszer is találkozhatunk Szegeden. Most meg megyünk tovább az Alex Kenji korogjával, ami egyébként diszkosítás legenda volt, a régi Alex Kenji, de ez most szerintem egy ilyen latinos, egy kicsit ilyen kacsvasz lett, de csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior, ez a Bambole, és ezzel megyünk tovább itt a rádió egy esti sójában a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Egy biztos, hogy nincs megállás, legalábbis ezen a nyáron nem volt megállás, tényleg, mint hogy a régi szép időket éltük volna meg. Annyi fellépésünk volt hétről hétre, hogy valami hihetetlen. Ugye DJ Juniorral játszottuk egy csomó fesztiválon is képviselve a diszkost, tett, ugyebár Campus Fesztivál, aztán a múlt héten Zamárdiban Strand Fesztivál, ezen a héten pedig egész héten színeztünk, és hát nem tudom, hogy mit hoz a tél, de hát szerintem azért jóval szoftosabb lesz.
1: Hát igen, mivel kevesebb klub van, és ilyenkor nyilván nincsenek fesztiválok, annyi nagy rendezvény. Viszont megyünk tovább a svédekkel, mert azokat nagyon szeretem, és csináltam belőle egy remixet az új dalból, ez a Happiness is so sad, amit Lucky Lee énekel, a Swedish House Mafiáról beszélek. Eredeti valódi DJ Junior van itt a Rádió 1-en a diszkosítban.

Ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy és diszkosi trédiósó, és Hamai Picsi beszélt erről, hogy mennyi bulink volt ugye nyáron, és hogy mi lesz ősszel. Hát kérem szépen, én nem tudom, azért egy-két rendezvény be van írva, meg diszkosit is lesz, de hogyha szeretnétek minket, akkor írjatok a rajongói oldalainkra, és mi megyünk akár a Bárányére, akár a Hamvaiére, akár nekem Juniornak a rajongói oldalán, vagy a diszkositére, és mi látjuk ezt, és akár céges bulit is vállalunk magánrendezvényt, mert hogy ősszel télen ilyeneket is szoktunk csinálni, úgyhogy bizalommal keresetek minket ez ügyben. Ugyebár kedden elindul az ősz, szeptember 1-jel elindul az iskola, és hát egyébként az időjárás az már egy picit ráhangolódott. Az első őszi buli nekem legalábbis jövő héten szombaton lesz, itt a fővárosban egy fehér parti lesz, tehát white buli. Tessék majd megérkezni tetőtől talpig fehérben, most nagyon-nagyon komolyan fogjuk venni, és a diszkosítás színekből mutatni, még Bárány Attila lesz ott mellettem, egy másik Rádió 1-es lemezlovas is, méghozzá World is Mine legénységéből, Antonio is. Most viszont megyünk tovább, és ezt a dalt a Bárányon kell számon kérni, mármint a vokáját, mert az ő feladata most ez, hogy meglegyen. Én csak a kiadásért felelek, de az még nem jött meg, viszont játsszuk ebben a verzióban. Hamarosan jön a videoklip is, mert hogy már elkészítettük, csak újra kell vágni az új vokára. Ez a diszkosi dala, a Sorry, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, ma is Bárány Attila nélkül voltunk, és gyorsan búcsúzunk is DJ Junior és jómagam Hanvai PG, ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, most húzok Érdre, bár félőben vagyok, de 21:00-kor Érdem meg fog csendülni az első lemez tőlem, egészen valószínű, hogy a kezdés után egy E-mail Angel korong fog szólni, utána pedig megyek át évfélkor kezdek Dunaszerdán az ottani gokárt pályán, aminek a neve DS, azaz diszkosít, de egyébként nem az. Ezzel búcsúzom, szevasztok Rádió 1!
1: Én DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, ma este Szeged színelés van rendesen, hiszen én voltam most egy órán keresztül, csak félőben voltunk itt a diszkosít Radio Show-ban, aztán az arénában is játszom, majd este 11-től egy órán keresztül pörgetek, vasárnap pedig egy különleges esemény, Made in Italy az első sorban, az első ilyen parti, amelyet csinálok, olasz zenét fog játszani, régi zenéket új house köntösben, jó néhányat már megcsináltam, a többit még a héten készítem, úgyhogy megpróbálok két órán keresztül ilyen zenét pörgetni, olasz gasztronómia, olasz piázás és olasz fagyizás, mindez együtt egy ingyenes rendezvényen Budapesten a Kopaszi gáton találkozhatunk, én ezzel búcsúzom, minden DJ Junioros letölthető a YouTube csatornámról, és az utolsó dal egy ibizai kedvenc, Gajo, So Many Times DJ Junior remixe, ezzel intünk párt mindenkinek, 8 órakor holnap újra diszkosít itt a Rádió 1-en, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hit Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk a szombat este. 4 DJ, 4 órányi mix, és rengeteg vadonatúj zene vár rátok innentől. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Bele is csapunk a közepébe, úgyhogy jó zenékre fel lehet készülni, jó hangulattal megfűszerezve. Itt is van az első jó zenénk, ami nagy kedvencem is, ugye Fate lesz, Insomnia és Bibi Rexa. Úgyhogy a New Religionnál nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies nem túl rég járt tőlünk, nem is olyan messze, ugye az Untold Fesztiválon, Kolozsváron. Én egyszer már voltam pont ugyan itt, ezen a fesztiválon Lost Frequencies-en, hát ez nekem valami zseniális, ami zenei élményt és energiát átadott ez a buli. Na mindegy, most az új újdonságával megyünk tovább, úgyhogy itt is van a Live It All, a Rádió 1-en.

0: Egy hete a német nagyágyú Robin Schulz fellépett ugye a Strandfesztiválon. Ő jön most.
1: Olyan előadóktól és DJ-ktől játszok zenéket, akik hamarosan vagy már pont most jártak Magyarországon, nem is olyan túl rég. Ilyen a következő is, aki Robin Schulz, úgyhogy itt is van tőle az újdonság, ami Better Times címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Itt a Rádió Egyen, a Rádió Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Szokás szerint a Loving Arms indította be a mai különkiadásunkat. Felkészül New Week, Antonio, valamint D Session. Ők jönnek a következő három órában. Úgyhogy jó helyen vagytok, maradjatok.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: most nyúlik a lemezjátszói mögött, és hát nagyon szeretjük a gyümölcsöket.
1: Főleg az avokádót, meg a mangót, mert ugye legutóbb, mikor buliztam, mondták, hogy a legújabb zenémet tegyem már be, és kérdeztem, mondom, melyik van, mert kettő, ugye Let Me In, vagy a másik, ugye ilyen szándékosan nem mondtam, mert hogy avokádót kértek, úgyhogy én gondoltam, akkor a mangót, és ezzel menjünk itt a Rádió 1-en, és tovább. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Lollapalooza, Don't Wanna Go Home, a Rádió 1-en a Ferdiz 9 Radio Show-ban, mellettem Newvik a lemezjátszói mögött, aztán 11-től jön Antonio, éjfél után pedig lesz egy különleges guest mixünk is. This Session-t látjuk tehát vendégül éjfél és éjjel egy között. Ilyenkor szombatonként mindig 4 órás az adás, és hát szépen megyünk felfelé.
1: Így van, ívelgetünk most már kicsit a melodik határát súrolgatjuk, de egészen finoman. Ez egy olyan diszkó zene lett, kérlek szépen, amit én tényleg most már hetek óta pörgetek, és a bulikban tökéletesen jól működik. Come to Life és Cassiani Rádió 1-en.

0: Third Is Mine Radio Show nyúvig a lemezjátszóknál. Hugh jöjjön most.
1: Így van, az úriember, akinek minden országban másképp ejtik a nevét, valahol Uzsel, van, ahol Hügel, van, ahol Ugel, meg mindenféle kép, de nálunk úgy mondjuk, hogy Hugel, és Salto és a Jamaican Bam Bam érkezik, a csavarjátok fel a hangerőt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: starts now.
1: Mindenkinek, Antonio viszi nálunk tovább a szombat estét. Szia, Anti!
2: Szia, Geri! Sziasztok, rádiógyesek! Nem is húzom az időt, azonnal belevágunk a közepébe. Méghozzá egy brutális Jennifer Lopez és David Guetta közös dobással. Amivel indulunk, az nem más, mint a Save Me Tonight, Joel Corey remixben, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Another és a Talk to You szombat este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem egészen éjfélig Antonio a lemezjátszói mögött, és nézzük is, hogy mivel jössz most.
1: Egy igazi elektronikus zenei legenda és napjaink egyik legnagyobb popdívája állt össze egy közös trackre. A hangerőt tessék feltekerni, már is érkezik Faithless és BB Rex a közös dobása, a New Legion, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show szombat este, néhány percig még Antonio lemezjátszóim mögött. Milyen a mai szaka?
1: Brutális pörgős hét van mögöttem, és még nincs is vége. Innen a rádió egy stúdiójából én Hódmezővásárhelyre veszem az irányt, és ott is folytatom az éjszaka többi részét. Remélem, mindenki élvezte ezt az elmúlt egy órát. Legyen nagyon boldog a hétvégétek. Hallgassátok a Rádió Egyet, jövő héten találkozunk ugyanitt szombaton 23 órától a Third Is Mine Radio Show-ban. Szia Geri, sziasztok Rádió Egyesek!
0: Éjfélkor pedig indul a Guest Mix, mindjárt jön díszes.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió.

0: Session.
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, indul a heti guest mixünk, amit D-Session készített. Ez Kurt Merfrey, Hugel és a Put Your Hands Up.

The baseline.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért mára a World is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, még ez az este a nyárból ugyancsak rádió egy partival telik, hát amennyire lehet kihúzzuk, hiszen a szegedi ifjúsági napokon még pörög a helyszínű, nem is akár mekkora hangulatban, ha figyeljük a social felületeinket, most az előbb ugye Jamina zenélt, ezenben a percekben pedig már Joel Junior a lemez játszok mögött. Itt a Rádió 1-en pedig én hozom a legnagyobb kedvenceket, most a Rádió 1 másik DJ-je, DJ Metzger Viki, Nagy Bogival, Miss Mooddal, az Édent indítom, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan a mai napot még bulival töltik, nagyon jól teszik, hát meg nyilván fognak még azért szombatokat, de hát a nyári szombatok közül és a nyári hétvégék közül 2026-ban ez már az utolsó. Fú, jó gyorsan elrepült. És mennyi nagy bulit csináltunk közösen, és ez mennyire jó. Az igazi mai slágereket pedig hozom továbbra, és most a Swiss Discót választottam Rehab-ben, Sam Feltel. Ez a Sleep

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. David Guetta pedig az utóbbi hónapokban egyre többször mondja, hogy a sima idézőjeles, sima fellépésekkel egy picit le fog állni, és rájön a stadionkoncertekre. Ugye tavasszal csinált a Stade de France-ban, Párizsban 3 teltházas gigasót, valami elképesztő látványjal, és azt mondta, hogy ezeket szeretné erőltetni a jövőben, amiben egyébként van ráció, mert tényleg valami elképesztő, amit művelt. Ez meg közben az igazi mai slágere, Jennifer Lopez-zel, David Guetta, a Save Me Tonight, amit indít.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Balázs, Sebestyén Balázs kívánságműsort fog vezetni holnap. De nem a délután, hanem mindjárt a reggeli műsor után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi